0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free
0: of the vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak,

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun it says,
2: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. That's just the way it
1: is. Legyen a kedvenced.
2: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas. Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen, gyakorlatoztak a nagykállói önkéntesek, remekeltek a tőrözők. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagy testű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagy testű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Megtartották a nagykállói önkéntes tűzoltó egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a Nyíregyházi Sportcentrum tőrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Andor kiválóan helytállt a felnőttek között, fegyelmezett, koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21. Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a Sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. És most néhány szó az időjárásról. Nem lesz zavartalan a napsütés, de így is elérjük ma Nyíregyházán a 25 fokot, az égen megjelenő felhőzetből pedig nem várható csapadék. A légmozgás sem élénkül meg, éjjel 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is még ilyen meleg lesz, aztán csütörtökön feltámad a szél, péntekre pedig egy hidegfront csapadékkal és lehűléssel éri el térségünket. Aznap legfeljebb csak 19 fokra számíthatunk. A továbbiakban is felhősebb marad az idő, és már csak 1-2 fokot melegszik feljebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a bestem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: együtt voltunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen. A függőségek kerültek fókuszba, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Berekben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Megkezdődött a mentális egészséghét a Nyíregyházi Józsa András Tag Kórházban. A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújthatnak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei Oktatókórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a Nagykálói Sánta Kálmán Tag Kórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait, a Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakmaterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei megszerzésére, írja az unideb.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncházat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Megtartották a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádiónak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője.
3: Az Európai Közlekedési Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport 2026. október 5. és 11-e között Figyelj az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozik. A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon telefonhasználatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedés biztonságot. A járművezetés önmagában is folyamatos koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, vagy akár a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. A biztonságos közlekedéshez mindenképpen a figyelemre van szükség. Ez a mottója egyébként a mostani ellenőrzésnek is. Figyeljen mindenki az útra, és akkor balesetek száma úgy gondolom, hogy csökkenni fog.
2: Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a nyíregyházi sportcentrum tőrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Andor kiválóan helytállt a felnőttek között, fegyelmezett koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21. Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
0: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
4: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nem lesz zavartalan a napsütés, de így is elérjük ma Nyíregyházán a 25 fokot, az égen megjelenő felhőzetből pedig nem várható csapadék. A légmozgás sem élénkül meg, éjjel 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is még ilyen meleg lesz, aztán csütörtökön feltámad a szél, péntekre pedig egy hidegfront csapadékkal és lehűléssel éri el térségünket. Aznap legfeljebb csak 19 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

hétfő már mögöttünk itt a kett, szóval elvileg megvan a lendület, meg megvan most már a gyakorlat ahhoz, hogy hogyan is indítsunk el egy napot, és remélhetőleg ebben benne van a best reggel is. Én Simon Norbert vagyok, jó reggelt kívánok, köszöntjük a Brunókat és a Renátákat, és hogyha ma született, és például szereti a Bonnie M-et, akár rütyőzhet egyet a Bonnie M slágerek egyikére, mert hogy ma született Bobby Ferrell, a Bonnie M együttes legendás férfi tagja, illetve Szekeres Adrien énekesnő is. Köszöntünk mindenkit, ma született két televízió is, egészen pontosan 1997-ig megyünk vissza, mert hogy a mai napon indult meg a sugárzása Magyarország eddigi két legnagyobb kereskedelmi tévéjének, az RTL Klubnak és a TV2-nek, és ma van az aradi vértanúk emléknapja, hogyha most autóban ül, munkába tart, utazik a buszon, vagy éppen otthon készíti a reggelit, akkor gondoljon egy pillanatra azokra, akiknek az emlékét október 6-a őrzi. Jó időjárás lesz még, egészen csütörtökig, mindjárt mondom a részleteket is.

Jó reggelt, ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti majd meg a napfényt felettünk. Esőre még ma nem kell számítani, és a legtöbb helyen gyenge mérséket lesz a légmozgás. Kecsek tető 26 fokra van kilátás, így kedden. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már átmenetileg erősebben megnövekedett a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Megélénkül a szél, és a legmelegebb délutáni órákban még mindig 26 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Csütörtöktől viszont jön a változás. Egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget az indián nyárnak, vagy a vénasszonyok nyarának. Feltámad ugyanis az északnyugati szél, és erősen megnövekszik felettünk a felhőzet, és helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökön még mindig 26-27 fok várható, viszont péntekre egy jó 10 fokkal visszaesik majd a napi hőmérséklet. Szép napot!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Medve bukkant fel megyénkben, a függőségek kerültek fókuszba, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csaknem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakmaterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei megszerzésére, írja az unidep.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részletek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: És most néhány szó az időjárásról. Nem lesz zavartalan a napsütés, de így is elérjük ma Nyíregyházán a 25 fokot, az égen megjelenő felhőzetből pedig nem várható csapadék. A légmozgás sem élénkül meg, éjjel 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is még ilyen meleg lesz, aztán csütörtökön feltámad a szél, péntekre pedig egy hidegfront csapadékkal és lehűléssel éri el térségünket. Aznap legfeljebb csak 19 fokra számíthatunk. A továbbiakban is felhősebb marad az idő, és már csak 1-2 fokot melegszik feljebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

Mire figyeljünk a közlekedésben? Már is mondom, például arra, hogy új távvezetékeket cserélnek és helyeztek el a nyírtávfű szakemberei a Vörösmarty téren, a csőrendszer kiépítésének idejére a parkolók egy részét lezárták. Új forgalmi tükör van a Csáktornya utca és a Táncsis Mihály utca találkozásánál, tessenek használni, hogyha arra járnak, és két új mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet is kialakítottak a Vasvári Pár utca 73 szám előtt. A Színház utca 32-vel szemben felbontották a parkolót, és a Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a meg

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Na, hogy állunk így kedd reggel? Jó reggel, nem sokára már 7 óra. Október 6-a van, ez a Best FM Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Sima, vagy esetleg fennakadós a kedd reggel? Azért az ugye mindenkinek megvan, az a reggeli pillanat, amikor már felöltöztünk, megittuk a kávét és elindultunk otthonról, majd 5 perccel később beugrik, hogy hoppá, a telefon, aztán visszamegyünk, aztán beugrik, hogy a pénztárca sem ártana, hogyha nálunk lenne, megint csak visszamegyünk. Hát, hogyha ma reggel is többkörös indulás volt önnél, akkor üdv a klubban, én pontosan ugyanígy jártam. Brunókat, Renátákat fogunk ma felköszönteni, ami pedig az időjárásunkat illeti, ha szereti a napsütéses, enyhe délutánokat, akkor eddig úgy néz ki, hogy csütörtökig tud ebben lubickolni. Kedden, szerdán, csütörtökön ugyanis 26 fok körül alakulnak a hőmérsékleti csúcsértékek délután Nyíregyházán. Péntektől viszont jön a változás, ha minden igaz, akkor végre kapunk egy kis esőt, és nagyjából 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet. További nyíregyházi hírekkel is készül pár dal múlva, amik remélhetőleg ébresztő hatásúak lesznek. 7 órakor jönnek majd a frissek a Besten.

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Nyíregyháza és Nagykálló között megszüntették a jelzőlámpás irányítást, viszont a Vasvári Pál utcán jelzőr irányítja a forgalmat. A Hímes utcai szakasza továbbra is zsákutca, a Tirini közben pedig tilos a megállás. A Vasvári Pál utcáról itt kerülnek az autósok. A 38-as főútvonalon Toka és Tartal között felújítják az útburkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig is több szakaszon lezárják a félútpályát, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Dolgoznak még a szakemberek a kórház és a Városmajor utcán, a Vörös Marti tér, Betlen Gábor, Vasgyár utcai csomópontnál is. Legyenek körültekintőek, remek szokásból közlekedjenek. További szép napot, balesetmentes közlekedést, és kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődött a mentális egészség hét a nyíregyházi kórházban. Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, újabb görög táncház Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Megkezdődött a mentális egészséghét a nyíregyházi Józsa András Tag kórházban. A lelki egészség világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújthatnak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár Beregmenyei Oktatókórház. Az egészséghét zárásaként pénteken a Nagykálói Sánta Kálmán Tagkórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait, a Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádiónak Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője.
3: A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedés biztonságot.
2: A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncházat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Nem lesz zavartalan a napsütés, de így is elérjük ma Nyíregyházán a 25 fokot, az égen megjelenő felhőzetből pedig nem várható csapadék. A légmozgás sem élénkül meg, éjjel 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is még ilyen meleg lesz, aztán csütörtökön feltámad a szél, péntekre pedig egy hidegfront csapadékkal és lehűléssel éri el térségünket. Aznap legfeljebb csak 19 fokra számíthatunk. A továbbiakban is felhősebb marad az idő, és már csak 1-2 fokot melegszik feljebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy...

Milyen lesz a kedd? Hát ez itt a nagy kérdés, és erre van a horoszkóp így 7 óra után, aztán pedig tényleg indulhatunk. Na nézzük a kosok keddi napját. Ma egy nehezebb helyzetet sem feltétlenül komolysággal fogsz megoldani, egy kis humor, egy könnyed megjegyzés, vagy a saját lendületed segít majd átvinni ezen. Bikák, valaki, vagy valami ma lassabban halad, mint ahogy szeretnéd. Meglepő módon pedig most éppen azzal nyelsz, hogyha nem sürgeted, és az ikrek. Egy kérdésed többet érhet ma, mint egy kész válaszod. Ne félj rákérdezni valamire, ami érdekel és értékes információ lehet. Rákok, ma egy egyszerű helyzetre olyan megoldást találsz, ami elsőre talán senkinek sem jutna eszébe. Nem kell mindent a megszokott módon csinálni. Oroszlánok keddi napja. Egy kisebb nézeteltérésben te lehetsz az, aki elegánsan tovább lép, nem azért, mert hogy nincsen igazad, hanem mert pontosan tudod, hogy melyik csatát érdemes megvívni. Szüzek, ma egy apró hiba, vagy pedig ügyetlen pillanat könnyen bosszanthatna, de ha képes vagy nevetni rajta, akkor rögtön más színben látod majd a világot. Mérlegek, ma meglepően könnyen mondod ki, hogy mire van szükséged. Nem kell hozzá keménynek lenni, csak egy nyugodt, határozott mondat kell. Jönnek a skorpiók, valami fontos részlet nem kerülni ma el a figyelmedet, amit más talán jelentéktelennek lát, neked segít megérteni a helyzet valódi működését. Nyilasok, ha valami igazán megfog, azt ma képes leszel másokkal is megszerettetni, a lelkesedésed ragadós. Bakok, egy komoly helyzetet ma nem kell túlmagyarázni, egyetlen jól időzített, könnyed mondattal ugyanis sokkal többet fogsz elérni. Vízöntők, ami másnak elsőre furcsának tűnik, neked működőképes megoldás. Ne alakítsd át az ötletedet csak azért, mert mások számára megszokottabb legyen. Végül, de ugye egyáltalán nem utolsó sorban a halak. Ma akkor kerülsz könnyebb helyzetbe, hogyha nem akarsz minden pillanatot komolyan venni. Egy kis spontán dolog, humor vagy pedig kreativitás sokkal gyorsabban feloldhat egy feszesebb hangulatot. Hát így indul akkor a kedd, október 6-a, a Best reggellel. Legyen szép!

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.5

Chicken és Brian Adams itt a Best reggelben. Don't give it up, ne add fel. Hát nem fogjuk feladni akkor sem. A napkezdés, hogyha esetleg egy kicsit ez most nehezebben megy. Pláne, hogyha nézte a tegnapi meccset, ugye viszonylag későn kezdődött, és hát nagyjából éjfél környékén kapcsoltuk ki a tévét, de hát ez benne van a pakliba. Minden esetre Magyarország Ukrajna vendégeként 2-1-re nyert a labdarúgó nemzetek ligája negyedik fordulójában tegnap este. A magyar válogatott első gólját az a Tóth Milán szerezte az 52. percben, aki csak utólag csatlakozott a csapathoz, majd pedig az ukrán egyenlítés után Csinger Málik zárta le végleg a találkozót a 85. percben. Az éllovas északírek mindeközben pedig csak 0-0-ás döntetlent játszott a Grúzia ellen hazai pályán. A tegnap este folyamán az északírek ráadásul még büntetőt is rontottak, így 4 mérkőzés után a miénk a másodikok, ráadásul az első csak 1 pontra van ugye az északírek csapata. Folytatás pedig novemberben lesz majd Grúzia ellen idegenben, egészen pontosan november 14-én szombaton Grúzia Magyarország. Végre 6 órai kezdettem, mert ezek az este 9 órai meccskezdések eléggé meggyötrik a másnapot, és november 17-én kedden pedig az utolsó meccs már hazai pályán Magyarország Észak-Írország, majd megint 20-45-től. Szóval gratulálunk a srácoknak így tovább, nekünk pedig lehet, hogy a meccs után pedig így reggel egy plusz kávé még ránk fér, ami pedig az időjárást illeti, és szuper lesz, 26 fok ma is majd délután, nyilván itt a reggeli hűvös időszakon kell majd túl lenni. Változás péntektől várható, amikor is egy jó 10 fokot visszaesik majd a hőmérséklet. További nyíregyházi hírek pedig már fél 8-kor a Best reggelben. Legyen szép napja, 6-a van október 6-a.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen, gyakorlatoztak a nagykállói önkéntesek, remekeltek a tőrözők. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Megtartották a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a Nyíregyházi Sportcentrum tőrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Nándor kiválóan helytált a felnőttek között, fegyelmezett, koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21., Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a Sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. És most néhány szó az időjárásról. Nem lesz zavartalan a napsütés, de így is elérjük ma Nyíregyházán a 25 fokot, az égen megjelenő felhőzetből pedig nem várható csapadék. A légmozgás sem élénkül meg, éjjel 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is még ilyen meleg lesz, aztán csütörtökön feltámad a szél, péntekre pedig egy hidegfront csapadékkal és lehűléssel éri el térségünket. Aznap legfeljebb csak 19 fokra számíthatunk. A továbbiakban is felhősebb marad az idő, és már csak 1-2 fokot melegszik feljebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Na hát kérem szépen, szó szerint ez volt a könnyed napkezdés, az Easy. A Face No More-tól 4 perce járunk most már 7:30 után, ezt már csak azért is, hogy elkésünk a mai munkakezdéstől, hiszen hát szépen lassan azért is indulunk el, hogy csináljunk egy kis pénzt, és amúgy van, aki ezt szó szerint érti. Több oldban is hamis 20 000-esekkel próbáltak meg fizetni az utóbbi napokban, és a rendőrség most arra hívja fel a figyelmet, hogy ne dőljünk be a pénzhamisítók silány minőségi bankoinak, azért ki lehet ezt szúrni, hogy valami nem oké. Ha arra gyanakszik, hogy hamis pénzt akarnak önnek adni, akkor ne fogadj el, ha már átvette, akkor viszont be kell jelenteni a legközelebbi rendőrségen, ugyanis bűncselekmény követel az is, aki olyan bankjegyeket ad ki a kezéből, amelyről sejti, vagy éppen tudja, hogy hamis. Hát figyelni kell a biztonsági elemekre, a vízjelre, a hologramra, a színváltó tintára és a tapintható felületre is érdemes figyelni, de amúgy az is gyanús lehet, hogyha a vevő kapkod és türelmetlen. Néhány ilyen 20 000-es erőkerült, legyünk óvatosak, figyeljünk az eredeti, az igazi. Ha pedig már pénzről van szó, akkor kis 50 cent szerintem viszi tovább a kedd reggel hangulatát itt a Best reggelben. Szép napot, az önök híreit is szívesen fogadjuk, hogyha tapasztal valami érdekeset, így kedd reggel városunkban, Nyíregyházán meséljen, mi a sztori. bestfmnyiregyhaza.hu, használhatja ma reggel is az üzenőfalat.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Nyíregyháza és Nagykálló között megszüntették a jelzőlámpás irányítást, viszont a Vasvári Pál utcán jelzőr irányítja a forgalmat. A Hímes utca egy szakasza továbbra is zsákutca, a Tirini közben pedig tilos a megállás. A Vasvári Pál utcáról itt kerülnek az autósok. A 38-as főútvonalon Toka és Tarcal között felújítják az útburkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig itt több szakaszon lezárják a fél útpályát, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Dolgoznak még a szakemberek a kórház és a Városmajor utcán, a Vörös Marti tér, Betlen Gábor, Vasgyár utcai csomópontnál is. Legyenek körültekintőek, ne megszokásból közlekedjenek. További szép napot, balesetmentes közlekedést és kellemes rádiózást kíván a Főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó reggelt, együtt fogjuk beröffenteni ezt a keddi napot, október 6-át itt a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Fontos hír, és ez tényleg mindenki számára bármikor szükséges lehet, hogy a véradásnak a másik oldalára kerülünk bármilyen ok miatt, úgyhogy most kell rá felkészülni. Lesz lehetőség a következő időszakban. Többek között a tűzoltók mellett bárki nyújthatja majd a karját véradásra a Nyíregyházán az erdősor 5 szám alatt, ugye a tűzoltóságnál a katasztrófa védelemnél, méghozzá ezen a héten pénteken reggel 7 és 9 óra között, nem messze a katasztrófa védelemtől, pár percnyi sétára pedig október 14-én majd a Nyíregyházi Egyetemen is, szintén véradás 11 és 14 óra között, másnap pedig október 15-én dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lehet majd vért adni, és persze az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külsősök is csatlakozhatnak, tehát akár ön is, a véradáshoz pedig érvényes személyigazolvány és lakcímkártya, valamint tajkártya szükséges. További nyíregyházi hírek pedig 8-kor.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266.
6: www.kinesil.hu.
4: Kinesil.hu.
7: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
8: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Medve bukkant fel megyénkben, a függőségek kerültek fókuszba, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakmaterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei megszerzésére, írja az unidep.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
10: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
9: És most néhány szó az időjárásról. Nem lesz zavartalan a napsütés, de így is elérjük ma Nyíregyházán a 25 fokot, az égen megjelenő felhőzetből pedig nem várható csapadék. A légmozgás sem élénkül meg, éjjel 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is még ilyen meleg lesz, aztán csütörtökön feltámad a szél, péntekre pedig egy hidegfront csapadékkal és lehűléssel éri el térségünket. Aznap legfeljebb csak 19 fokra számíthatunk. A továbbiakban is felhősebb marad az idő, és már csak 1-2 fokot melegszik feljebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig!

Bocsi, 8 óra után pedig akkor itt is van a klasszikus munkaidő mindenkinek. Szuper sikeres napot kíván a Best FM a gyerekeknek, meg jó tanulás, sok ötöst, a négyessel sincs baj, becsúszik a hármas, kettes, egyes, ilyen is van az életben, ettől nem áll meg a világ. És ha már itt a klasszikus munkaidő kezdete, akkor van egy friss kutatás ezzel kapcsolatosan, méghozzá a jövedelem és az egészség közötti összhangot, párhuzamot kutatták, és az derült ki, hogy a válaszadók 45%-a legalább közepesen stresszesnek érzi pénzügyi helyzetének kezelését, 16% pedig kifejezetten stresszes emiatt. A következmények a munkahelyi teljesítményben is ott vannak, a családi és baráti kapcsolatokban, az önbecsülésben, az egészségben és az alvás minőségében is megjelennek. Az adatok azt mutatják, hogy az anyagi nehézségek az egészséggel és a munkahelyi helyzettel együtt alakítják a mindennapi biztonságérzetet, legalábbis ugye ezt összegezte a kutatás vezetője. A megélhetési költségek emelkedését a magyar válaszadók 41%-a nevezte meg első számú gazdasági problémaként, és csak 15% mondta azt, hogy nem aggódik a jelenlegi helyzete miatt. Az infláció hatása pedig nem egyszeri sok, hanem tartós alkalmazkodási kényszer. A háztartásoknak hónapról hónapra újra kell tervezniük, hogy mire jut és mire nem. Nem meglepő ezért, hogy sokan úgy érzik, hogy jövedelmük nem tud lépést tartani az élet drágulásával, annak ellenére sem, hogy az infláció az idejében jelentősen csökkent, és a reálbérek pedig folyamatosan emelkednek. Ez jött ki a kutatásból, hogy igenis van a pénzügyi helyzetnek összefüggése a fizikai egészséggel, az alvással és a személyes kapcsolatokkal. Ami pedig az időjárásunkat illeti, ha még csak most indul, akkor napszemüveget mindenképpen vigyen magával ma is. Kell még ma egy réteg plusz a reggelre, ami majd lekerül délután, hiszen szintén 26 fok várható, mint az elmúlt napokban is.

0: Jó reggelt, egyeztessük óráinkat. 8 óra, 19 perc a pontos idő. Ha nincs még késésben, és egészen könnyed a reggel, akkor érdemes akár gyalog menni, a friss levegőt beszippantani. Itt a reggeli órákban, sőt, kipróbálhatja a japán gyaloglást is. Nem tudom, hogy hallott-e már róla. Mitől más ez, mint egy hagyományos séta? A lassú szakaszban kényelmesen haladunk, a gyors 3 perc során azonban nagyobb tempóra kell kapcsolni, amely már megemeli a pulzust és felgyorsítja a légzést. Olyannyira, hogy beszélni még lehet, de egy hosszabb beszélgetés már azért nehézkes lenne. A módszer pedig nem a megtett lépésekre épít, hanem a mozgás intenzitására, mert egy hosszú, kényelmes séta is igaz, hogy értékes fizikai aktivitás, de hogyha valaki mindig ugyanabban a könnyű tempóban közlekedik, akkor szervezete idővel alkalmazkodik a terheléshez. A gyors és a lassú szakaszok váltogatása viszont új ingert jelenthet, anélkül, hogy futni kellene. A teljes módszer 5 körből áll, a következőket kell egymás után lényegében váltogatni, 3 perc tempós gyaloglás, utána 3 perc lassabb séta. Az egészet pedig 5-ször meg is vételve, összesen fél órán keresztül. Na ez a japán gyaloglás, 3 perc gyorsan, 3 perc levezető, 3 perc gyors kör, 3 perc levezető, ez fél órán keresztül. Emeljük a pulzust és visszacsökkentjük, emeljük és visszacsökkentjük, azt mondják, hogy roppant múlt hasznos gyaloglási forma, és ráadásul még csak futni sem kell. Iskola kezdési traumák. Komoly a téma, azért jó néhány napja ugye már, hogy szeptember mögöttünk van, és elkezdődött a tanév. Tanulságos lesz a beszélgetés, ez a csak 10 perc rovat, majd 8:30-kor Molnár Józseffel és Szakács Tibivel a Besten.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ma nagyon rövid lesz a bemutatkozó, már csak azért is, mert nagyon kell a témának a hely. Köszöntöm Önöket, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, Szakács Tibor vagyok, Molnár József lelkész lélekgyógyásszal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk beszélgetni.
2: Ma traumáról fogunk beszélni, hogy milyen trauma, ez kiderül, de hát ugye ősszel iskolakezdés van, így éppen ezért rengeteg szülőtől kaptunk olyan levelet, hogy különböző jeleket vesznek észre a gyerekeken. És amikor én megkaptam ezt a levelet a hallgatóktól, akkor elkezdtem egy kicsit böngészni a KSH adatok között. Az érdekelt, hogy az elsősökre milyen hatással van az iskola, és meglepő adatokat tapasztaltam. A 21-22-es tanévben az elsősök bukása 4,6% volt, 22-23-as tanévben emelkedett 5,2%-ra. Alapjába véve, én az ismertség körülben nem is tudok olyat, akit elsőbe például buktattak. De ez a szám szerintem túlságosan magas. Ez is azt mutatja, hogy itt azért van valami probléma. Neked legalábbis mi a véleményed erről, Józsi?
3: Azt gondolom, hogy szeptember környékén talán az őszi időjáráson kívül a következő, ami az emberek nagy hatással van, hogy egy családban, amikor van gyermek, aki az általános iskola első osztályát kezdi, hogy egy jól működő családban ugye árgus szemekkel figyelik, hogy a gyermek hogyan érzi magát az iskolában, hogyan jön haza, és mennyire tudja venni az akadályokat, és azt gondolom, hogy ha itt visszatekintünk az előző tanévre, ahol voltak elsősök, akkor igen, ezek a számok nagyon-nagyon magasak, de azt gondolom, hogy azon nem kell nagyon csodálkoznunk, hogy ezek a számok ekkorák, hiszen belelettek tulajdonképpen kényszerítve a gyermekek és a szülők abba, hogy 6 éves korban el kell kezdeni az iskolát.
2: Igen, mert ugye ez nem akarom alapon megy, hanem ez kötelező.
3: Így van, 2020-tól kezdődően a 6 éves gyerekek iskolába járnak, míg korábban, mondjuk akkor, amikor tényleg én voltam ilyenkorú, vagy a mi gyermekeink, akkor ugye ott a szülőnek az óvodapedagógussal együtt volt arra lehetősége, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a gyermekünk szerintünk alkalmas-e arra, hogy iskolába járjon, és ebben az óvodából kaptunk ehhez nagyon jó tanácsokat, hiszen akkor ugye írtak írásos jellemzést a gyermekekről, erősségeikről, gyengeségeikről. Egyébként nagyon sokan akkor is mondjuk nem értettek egyet azzal, hogy az óvónő milyennek látja a gyereket, aztán okosabb óvónők azért el tudták azt magyarázni, hogy az, hogy a gyermekedet te otthon a saját környezetedben milyennek látod, az ugyanolyan fontos, hogy hogy működik a gyermek úgymond nélküled, vagy a saját kortársai között, ami a gyermeknek egy másik arca.
2: Ez volt az iskola érettségi szint felmérő?
3: Így van, pontosan.
2: Miért marad ez most el? Mert most automatikusan 6 éves mennie kell. Hát, mi
3: változik? Igen, hát ez... Nyilván nem változott semmi, a gyerekeknek a képességei azok, ahogy annak idején különbözőek voltak, és voltak, akinek azt mondtuk, hogy inkább maradjon még egy évet, mert mondjuk a beszédfegyelme, vagy a motiváltsága, vagy a szókincse, vagy mondjuk a finom motorikája a kezének, ami az írásnak ugye az egyik alapja, vagy esetleg a gondolkodási szintje még nem megfelelő a saját életkorához, vagy a képzelettársításai, vagy a feladat tudatta, hogy neki ezt meg kell oldani, vagy azok az ismeretek, ami az életkorának megfelelően már meg kell lenni, azok esetleg hiányosak voltak, vagy még az akaratlagos figyelme még nem volt fenntartható, vagy a figyelme nem volt irányítható a gyermeknek, akkor mondjuk ebbe azt lehetett mondani, hogy érjen még egy évet, azt mondtuk, hogy hadd játszon még a gyermek egy évet, és azért azt gondolom, hogy akkor azt nagyon sok család látta annak idején, hogy az ő úgymond visszatartott gyermeke, egy olyan osztályban, ahol nagyon sokan viszont 6 évesen kezdték el az iskolát, ott azok a gyerekek, akiknek volt lehetőségük még egy évet érni, ők ügyesebben vették, ők nekik már ez nem játék volt, hanem vették komolyabban az iskolát, tulajdonképpen ők nem buktak meg, mert nekik ez már akkor tudott fontos.
2: Meg visszaemlékszem arra, hogy akkor volt még egy ilyen felkészítő is, mert ugye akik így 7 évesen mentek iskolába, vagy később születtek, azok számára már a szülők elkezdték ott ezeket a dolgokat. Mire oda került a gyerek, hogy az elsőbe bement, a többiek még ott tanulták, hogy hogyan kell az A betűt görbíteni, ők már írták az egészet folyékonyan, stb. Stb. Tehát ilyen emlékeim vannak.
3: Így van, na most ezek tulajdonképpen egy az egyben elvesztek, és akkor most kezeljük úgy a gyerekeket 6 éves kortól, hogy ő már biztosan iskola érett, ami egyébként pedig láthatóan nem. Azt mondjuk kevesebben tudják, hogy ez ellen azért lehet lépéseket tenni, és itt lehet azért fellebbezéseket is benyújtani abban. Nyilván

0: iskolába is iratni a gyermeket. Ettől nagyon sokan egyébként félnek, mondván, hogy ha itt ilyen, akkor a másik iskolában miért lenne más. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy gyermek rosszul érzi magát egy iskolában, vagy nem teljesít úgy, hogyan a szülő gondolja, vagy véli, hogy a gyermekétől egyébként nagyobb siker is elvárható, akkor ez a legkevesebb traumát jelenti egy ilyenkor gyermek számára, hogy 3-5 hét után mondjuk átkerül egy másikba.
1: Tehát akkor merjenek változtatni?
0: Azt gondolom, hogy igen, a gyermekek lelkivilága még azért, és a hozzáállása még van annyira flexibilis és plasztikus, hogy ők azért itt tudnak nagyon jól változni, főleg akkor, hogyha kiderül, hogy abban a közegben, ahol ő van, ott ő mondjuk nem érzi jól magát, mert mondjuk van a tanítónéninek egy olyan személyisége, ami mondjuk nagyon-nagyon nehezen fogható a gyermeknek, vagy olyan gyermekekkel összezárva, akiknek a gondolkodásmódja, az agresszív, vagy éppen a viselkedésükben megjelenő bármilyen elem a te gyereked számára teljesen idegen. Tehát itt figyeljük azt, hogy hogyan kapcsolódik a gyerek a felnőttekhez, hogyan kapcsolódik a kortársakhoz, hogy képes-e önállóan megoldani feladatokat, vagy a legalapvetőbb feladatokban is segítenem kell, meg tud-e nyílni a gyerek a többiekkel, mennyire tudjuk a figyelmét lekötni, érkeznek-e a tanítónéni vagy tanítóbácsi felől azok, hogy 10-15 perc után már a gyerek elfárad, és nem tud mit kezdeni. Vagy amit mi nagyon sokszor jön, hogy olyan agresszív megnyilvánulási formákat mutatnak a gyerekek, ami nem volt rájuk jellemző, földhöz csapja önmagát, vagy a táskáját, vagy agresszíven összefirkál valamit, vagy széttép, és ugye ez elmehet még egészen addig, hogy mondjuk az éjszakai bepisilés is újra megjelenik a gyermek, mert már azt mondjuk, hogy évek óta erre nem volt példa. Tehát itt elég széles a skála abban, hogy hogyan tud egy gyerek jelezni abban a tekintetben, hogy nem vagyok a helyemen.
1: Uh-huh. Hogyan értesülhet erről a szülő? Vélhetően úgy, hogy sokat beszélget a gyerekkel, ugye?
0: Pontosan. Tehát az első front az nyilvánvalóan az, hogy egy szülő vagy egy édesanyja anélkül is tudja, hogy a gyermekével nagyjából mi van, hogyha a gyermek még nem beszélt semmit. Mert nem kéri a kakaóját, mert nem nézi a kedvenc meséjét, mert nem játszik azzal a játékkal, amit eddig nagyon szeretett, eddig rajzolgatott, most nem érdekli a dolog, tehát azért szavak nélkül is a szülő ismerheti a gyermekét, hogy itt valami megváltozott. És ha valami megváltozott, akkor azt kutassuk ki. Nyilvánvalóan nem arról beszélünk, hogy leültetjük a gyermeket az asztal a másik oldalára, és faggató kérdéseket teszünk fel neki, hanem elmegyünk játszani, elmegyünk egyet fagyizni, elmegyünk egyet bringázni, és közben a gyermek könnyebben megnyílik, és olyan dolgokat is elmond, amit esetleg egy asztalnál való beszélgetésben, ami már mondjuk egy felső tagozatosnál vagy középiskolásnál működik, egy ilyen kisgyermeknél ezek a direkt kérdések nem feltétlenül jönnek ki. Illetve az is, hogy nagyon jó, hogyha mondjuk ismerjünk olyan osztálytársat, aki mondjuk óvodatárs volt, és tudunk azzal a gyermekkel beszélgetni, hogy milyennek látja a mi gyermekünket az óvodában. Ha van egy jó kapcsolat már a tanítónénivel, akkor azt is meg lehet kérdezni, hogy viselkedik, mit lát ő. De a legfontosabb, hogy a szülő mit tapasztal a saját gyermekével kapcsolatban.
1: Nagyon jót írt az egyik szülő. Azt írta, hogy az ő gyermeke, amikor hazamegy, akkor tanít. Tehát a babáknak is, hogy ő is beült.
0: Tovább viszi a napot.
1: Igen, és beült, és ott szembesült azzal, hogy a tanítónéni vélhetően nem megfelelő hangnemben kiabált, és itt jöttek rá arra, hogy elkezdett ő ettől félni, ettől az egész mindentől, mert ugye jöttek a drukkos jelek még, és most, ahogy olvasom, hogy emiatt ők iskolát is váltottak. Igen. Tehát azért vannak így okos rávezető jelek.
0: Azt gondolom, hogyha most arról a hallgatók itt végig pörgetik magukat, akár otthon hallgatják ezt a beszélgetést, akár autóban, akkor hogy mindenkinek felvillan egy olyan tanítónéni, akit nagyon szerettünk, aki hozzánk tartozott, akiről tényleg, hogy annak idején mondták, a második anyánk volt, és nekem is vannak olyan emlékeim, akitől rettegtünk, ha megjött, mert megcsípett a folyosón, mert a naplóval fejen vágott bennünket, vagy rendszeresen a 5 kilós kurcsomóját megrendítette, és hozzánk vágta a tanári pattól, és úgy húztuk el a fejünket, hogy nem minket találjon el. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek az életében azért ott vannak. Felnőttként is 50-60 évesen is tudunk arról beszélni, hogy voltak olyan pedagógusok, akikhez kapcsolódtunk, mert azt éreztük, hogy szeretnek bennünket, és nekik bármit megtettünk, mert ugye itt jött később, hogy nekik is tanultunk. És voltak azok, akiket majdnem azt mondom, hogy szinte rémálomszerűen kerültünk. Ebben például egy ilyen szituációs gyakorlat nagyon jó, amikor a gyermek beleültetjük a tanítójának a

0: és akkor meglátjuk azt, hogy mi történik ott.
1: Fú, de érdekes üzenet jött most szerintem egy izmos apukától, mert mit kell ezzel ennyit foglalkozni, majd megkeménycik, majd felnő.
0: Igen, van olyan, akire azt lehet mondani, hogy majd teher alatt nő a pálma. Itt mondom még egyszer azt, hogy a szülőnek kell azt nagyon jól látnia, hogy ez egy olyan zökkenés, amit egyébként ez a gyermek túl fog élni, hiszen nyilván őszi iskola kezdés az trauma, innen is indultunk el, de a traumáknak a megélése, vagy a traumáknak az elhordozása, ott van a különbség. Tehát nyilván nem arról beszélünk most, hogy vannak apró problémáink, de hát ez nyilván ezzel a fajta változással együtt jár. Igen, ezzel jár sok minden, de van egy sor olyan dolog, ami nem feltétlenül fog helyére kerülni anélkül, hogy nem segítünk a gyermeknek ebben. Végső esetben iskola változtatással együtt is.
1: Aha. Hozzáteszem azt, hogy a szakemberek ilyenkor azt nyilatkozták, hogy ilyenkor ősszel nagyon-nagyon megnő az eset számá, mint a pszichológusok meg a különböző ilyen mentális szakemberek, mert hogy ilyenkor azért tényleg nagyon sok gyerek megy oda különböző problémákat, tehát ez valós akkor ez az egész.
0: Valós, most ugye mi a kicsi elsősökről beszéltünk, de egyébként nagyon-nagyon sokszor ugyanekkora, vagy ehhez nagyon hasonló akadályt jelent az általános iskolából, a középiskolába való bekerülés. És amikor már nem kezét csókolom, hanem jó napot kívánok, ahol már nem tanárnéni van, hanem tanárnő és tanárúr, ahol már kicsit felnőttesebben kezdik kezelni a gyerekeket, és van, akinek ez is furcsa, de most ugye ma azt mondtuk, hogy az egész kicsikről beszélgetünk.
1: Igen. Nagyon köszönjük, Józsi, letelt az időnk, legközelebb megint jelentkezünk, és további csodaszép napot kívánunk neked.
0: Köszönöm, és fogom várni.

0: Az utolsó néhány olyan nap áll előttünk, amikor még októberben a nyarat érezhetjük a délutáni órákban, ez csütörtökig tart, addig lehet napfürdőzni és élvezni azt, hogy még rövid nadrágban és pólóban tudunk flongálni a városban. Ma 25 fok várható, szerdán 26, csütörtökön még 27, és akkor zuty, péntektől be 20 alá, és véget ér ez a fantasztikus indián nyár. Szóval van még előttünk három nap, amikor ez megadatik. Ha van délután egy kis szabadidő, akkor mindenképpen használja ki a napfürdőzést. Ne meg hallgassa meg a frisseket 9-kor.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi kórházban. Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, újabb görög táncház Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi Józsa András Tag kórházban. A lelki egészség világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújthatnak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár Beregmenyei Oktatókórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a nagykálói Sánta Kálmán tagkórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait, a Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádiónak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője.
5: A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedés biztonságot.
4: A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncházat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Nem lesz zavartalan a napsütés, de így is elérjük ma Nyíregyházán a 25 fokot, az égen megjelenő felhőzetből pedig nem várható csapadék. A légmozgás sem élénkül meg, éjjel 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is még ilyen meleg lesz, aztán csütörtökön feltámad a szél, péntekre pedig egy hidegfront csapadékkal és lehűléssel éri el térségünket. Aznap legfeljebb csak 19 fokra számíthatunk. A továbbiakban is felhősebb marad az idő, és már csak 1-2 fokot melegszik feljebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új

Jó reggelt, elindult a KEDD október 6-a a Best reggellel. Ugye tudja, hogy fizetőssé vált a parkolás az Ószőrű utca belvárosi szakaszán, a Dózsa-György utca és a Ferenc körút közötti szakaszon, illetve a Kert utca 2 és 20, valamint a Szántó-Kovács János 2-18 szám mögötti parkolókban. Ezeken a területeken a meglévő fizető parkoló zónákhoz csatlakoztak, így parkolóautomatákat nem fognak kihelyezni, és van még türelmi idő egészen október közepéig, de utána viszont már a türelem elfogy. Ezek a szakaszok tehát fizetőssé váltak Nyíregyházán, tartsa majd észbe. Úgy, ahogy azt is, hogy vasárnapig tart a Roadpol akció, ami elindult a tegnapi napon a Figyelj az útra címmel. A rendőrök fokozottan figyelik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Hát ide tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy pedig szöveges adatok megtekintése, tehát nem menet közben olvassunk e-mailt, meg írjunk messenger üzenetet, hanem majd, amikor már megálltunk. Jó utat mindenkinek, balesetmentes keddet! Most

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. A 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zene csatorna.

0: unatkozni rossz, szóval akkor nézzünk program tippeket a következő napokra. Most hétvégén, október 10-én őszi ruha, cipő és játékvásár lesz, méghozzá a kertvárosi Baba Bőrze keretein belül. Várják önöket a Fokos utcai piacon. Az őszi időszakban mondjuk még most jó idő van, de a következő időszakban elég sokat ülünk otthon. Robbanjunk ki, hogyha tudunk. 10 helyszín, heti 28 foglalkozással már újraindult. Egy jó pár napja a Mozdulj Nyíregyháza, ráadásul vannak újdonságok is, mint a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City, vagy pedig a Dance Fitness. Érdemes megnézni a pontos menetrendet nálunk, bestfmnyiregyháza.hu, és készülhetnek a nyugdíjasok, ugyanis egészségnap lesz majd az Aquariusban a nyugdíjasok számára. Október 14-én a fürdőzés mellett ezúttal is nagy hangsúlyt kap az egészségmegőrzés. Az ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szűrővizsgálatokhoz majd tajkártya szükséges, szóval lesznek szűrések, tanácsadás, gyógytorna, sőt még akár vizit gyógytornán is részt lehet majd venni a nyugdíjasoknak az Aquariusban. Október 14-én.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free up the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Színes és mozgalmas az őszi időszak Nyíregyházán. Például holnap jön a Magyar Népi Játékok napja. A népi játékok, a néptánc és a közösségi élmények kerülnek a középpontban a holnapi nap folyamán Nyíregyházán. A Magyar Népi Játékok napjához kapcsolódó programnak a Kossuth tér ad majd otthont. Holnap délelőtt 10 órától várják önöket. A Magyar Népi Játék napjának az üzenete pedig az, hogy játékélmény, érték és pedagógia. Itt mindenki arra lesz ösztönözve, hogy személyes élményeken keresztül fedezzék fel a hagyományos játékok közösségformáló erejét. Holnap Kossuth tér 10 órától. És bőven van annak is közösségformáló ereje, hogyha önfeledten tudunk táncolni, ráadásul görögösen. Hétvégén ismét görög táncház lesz, egészen pontosan vasárnap 17 órától, a helyszín pedig a jól megszokott Vasutas Művelődési Ház, Toldi utca 23, igazi görög dallamok és tánc. Mindenkit várnak kortól és tánctudástól függetlenül. És mehet az orba. Valaki

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Dog Child. Big Rocker.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális hírek Nyíregyháza útjéről a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen az oktatási intézmények és a főútvonalak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. Szennyvízhálózat korszerűsítését végzik az északi körúton, az érintett részen a belső forgalmi sávot lezárták. Új távvezetékcsövet helyeztek el a nyírtáv főmunkatársai a Vörösmarty téren, a csőrendszer kiépítésének idejére a parkoló egy részét lezárták. Két új mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet alakítottak ki a Vasvári Pál utca 73 szám előtt, vegyék figyelembe a változást. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Az óra nem sokára már 10 órára vált, Nyíregyháza felett szépen süt a nap, elindult a kedd, és ne feledje, ma is képes bármire, de hogyha nem sikerül, akkor legalább maga biztosan mondhatja majd este, hogy ez még csak egy próbakör volt. Tehát akkor így indult el a kedd, én köszönöm a figyelmet, Simon Norbert vagyok, jön Szendi Hajni a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen, gyakorlatoztak a nagykállói önkéntesek, remekeltek a tűrözők. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Megtartották a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rátermettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a Nyíregyházi Sportcentrum tűrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Nándor kiválóan helytált a felnőttek között, fegyelmezett, koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21. Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a Sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. És most néhány szó az időjárásról. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Nagyon kellemes, szép keddet kívánok, 2026. október 6-a van, Renáta és Bruno napja holnap, az Amáliák következnek, és Szenni Hajni vagyok, ez pedig a 103.9 Best FM. Rengeteg témával készültem, hamarosan jön a névnaptár, aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek.

Október 6-a van ma, Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket, mondom, melyik név mit is jelent. A Bruno név germán eredetű, a Brun szóból származik. Az a jelentése, hogy barna, barnás bőrű vagy barnás hajú ember. A név már a középkorban is elterjedt volt Európában, és több szent is viselte. A legismertebb közülük Szent Bruno, a Kartauzi rend alapítója, aki a 11. században élt, és rendkívüli aszkéziséről, valamint tudományos műveltségéről volt ismert. A Renáta név latin eredetű, az a jelentése, hogy újjászületett, született, van egy férfi párja is, a Renátó. A név a kereszténységben különösen kedvelt volt, hiszen a szellemi újjászületés gondolata szorosan kapcsolódik a vallás tanításaihoz. A Renáták általában kedves, segítőkész és energikus személyiségek, legalábbis ezt tartja a név hagyomány. Isten éltesse tehát a Brunókat, illetve a Renátákat, holnap majd az Amáliák következnek. 103.9 Best FM.

0: Amikor hozzánk került a Bodza, a kutyánk, ugye kis picike volt, ugye szeptemberben született, utána pár hetes korában, nem tudom, amikor lehet, akkor hoztuk el, jött az első szilveszterünk, a kutya a férjemmel együtt úgy aludt, mint a gép, aztán a következő szilveszternél jött a para, majd hát ez olyan szinten fölfokozódott, hogy a szárítógéptől kezdve már mindenhol járt a kutya, lelilult nyelvvel, állatorvosok adtak nyugtatót, nem jött be, majd lett ebből egy szerzett epilepszia, tehát a zajok meg tudják piszkálni rendesen a kutyát, legyen szó szilveszterről, viharról, vagy akár nem tudom, leeső sütőről, vagy ilyen tálcáról, tehát valamiről, ami nagy zajcsap. Mit lehet ez ellen tenni, vagy tényleg be van-e kódolva bizonyos kutyákba, hogy ugatják a vihar, vagy félnek tőle, ez lesz a témánk most Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hanni! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kódolva van?
1: Igen, tehát a genetika azért meghatározza, hogy milyen terheléseket, milyen zajterheléseket tudnak elviselni a kutyák, és azon belül ugye az egyes egyedek. Amit elmondtál te is, hogy sajnos nem mehetünk biztosra, mert van olyan, hogy hazavisszük a kis kutyát, vagy befogadunk egy kutyát, és jön a szilveszter, vagy az augusztus 20-i tüzi játék, vagy a szomszédban buli van, és éppen durogtatnak, és a kutya, mintha süket lenne, nem is reagál, tök jól érzi magát. Viszont néhány hónap, vagy akár több év után ez megváltozhat. Nagy valószínűséggel egyébként azért, mert mondjuk ilyen esetben az első szilveszter nem volt olyan túlerős inger az adott kutyának, de már kapott ebből egy dózist. De azt úgy elraktározta, és nem reagált negatívan. A következő évre mondjuk megint találkozik ezzel, és akkor ugye a kis idegrendszere az jelez, hogy hopp, ezt már én egyszer átéltem, és ha esetleg most a jelenlegi dúdogtatásnál vannak olyan eltérések, hogy tovább tart, vagy hangosabb, vagy sűrűbben jönnek ezek az erős ingerek, akkor eljuthat oda a kutya, hogy egyszerűen átlépi ez az erős inger a kutyának a terhelhetőségi szintjét. És akkor bizony bekapcsol, hogy hopp, akkor ez már most nekem kellemetlen, és ebből a szituációból menekülni igen kell. Na és akkor ilyenkor jön az, hogy mit tudunk tenni. Én mindig azt mondom, a legfőbb tennivalónk a biztonság. Tehát, hogy biztonságot tudjunk teremteni a kutyának, ne tudjon elszökni véletlenül se, időről időre be tud következni olyan kutyáknál is, akik évekig stabilitást mutatnak ebből a szempontból. Tehát ugye nem véletlen, hogy állatmenhelyek, önkéntesek felszokták hívni a figyelmet, hogyha ilyen események következnek, illetve várhatóak, akkor mindenki nagyon figyeljen a kutyájára, biztonságos helyre vigye, mondjuk egy szilveszterkor ilyen délután 5-6 óra után már nem nagyon érdemes sétálni a kutyával, főleg póráz nélkül, mert ugye bármikor jöhet egy kóborpetárda, amit véletlenül vagy szándékosan odadobnak, tehát ilyen esetek is előfordulnak, és megijed a kutya, és ha nincs rajta póráz, akkor világgá tud szaladni. Ugye nagyon sok kutyát én is úgy szoktam kivinni, hogy ilyenkor azt mondom, hogy körülbelül 5-6 óra között megy az utolsó séta. Vannak olyan kutyák, amik abszolút toleránsak, nem reagálnak ezekre a hangos ingerekre, és ha több kutyát viszek egyszerre, akkor van olyan kutya, ami nagyon stabil, aztán van, amelyiken látszik, hogy hopp, ő már érzékeny, de a stabil kutyával azért még szépen elközlekedik, viszont van olyan, amelyik annyira érzékeny, hogy nem csak megáll, és nem akar tovább menni, hanem egyszerűen visszafordul, és próbál szabadulni.
0: Igen, a még is fut, mint az őrült, ugye, el a
1: igen, és ilyenkor ugye nagyon fontos egyébként a jó felszerelés,
0: igen,
1: mert ugye tapasztalat, hogy sokszor a gazdik lazán kezelik ezt a dolgot. Van a kutyán egy hám viszonylag lazára állítva, meg egy nyakőr viszonylag lazára állítva, mert hogy úgy sem húzza ki a fejét, meg úgy is tudnak ráhatni, de éles helyzetben, amikor bekövetkezik az, hogy a kutya menekülni próbál, akkor mindent meg fog tenni a kutya, hogy meneküljön ebből a szituációból, és a rossz felszerelés miatt ilyenkor el tudnak szabadulni a kutyák.
0: Tehát ilyen esetekben,
1: igen, nagyon fontos. Igen, vagy a gazdi meg akarja állítani a kutyát, hogy ne szaladja el, és meghúzza.
0: Aha.
1: És van olyan, hogy az ember húzza le a kutya nyakáról a nyakörvet, vagy a kutyáról az egész hámot. Tehát láttam már ilyeneket. Ezért a felszerelés nagyon fontos. Ugye a hanghatásokhoz, hogyha visszakanyarodunk. Ugye említetted azt, hogy tüzi játék, petárda, akár lövés, mennydörgés, hangrobbanás.
0: Ja, Istenem, az
1: most
0: is szörnyű.
1: Most itt ötöt felsoroltam.
0: Igen, meg a tojé is megjönnek.
1: És vannak olyan kutyák, amik ezek közül csak egyre érzékenyek.
0: Komolyan?
1: Vagy háromra, vagy mindegyikre.
0: Nálunk mindegyikre.
1: Mert hogy más a frekvencia. Tehát ez is fontos egyébként. Ezt is jó, ha tudjuk, tisztában vagyunk vele.
0: Hát igen, mert belegondolsz, a hangrobbanás, meg egy petárd, az tényleg teljesen más.
1: Teljesen más.
0: Csak hangos.
1: Váratlan,
0: igen.
1: Mind a kettő, de más a frekvencia. Hangrobbanás, általában egy vagy kettő van egymás után,
0: igen.
1: És megszűnik, de mondjuk petárdából lehet több is.
0: Igen.
1: Egy tűzijáték, az is ugye, vannak ezek a sorozatlők, nem ismerem, de nem szoktam ilyeneket használni, de hallom.
0: Hogy hogyan lehet esetleg ezekhez a zajokhoz hozzászoktatni a kutyát, hogy van erre valami jó módszer, ezzel folytatjuk legközelebb.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal. Október 6-a van ma, a Brunók és a Renáták ünnepelnek, és ma van az agy- és gerincvelői bénulással élők napja is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az agy- és a gerincvelő bénulás, a cerebrális és parézis világméretű fogyatékosság, amely sok milliárd embert érint. Célja, hogy növelje a tudatosságot, ösztönözze az inkluzív társadalmi hozzáállást, és támogassa azokat, akik ezzel az állapottal élnek. És akkor menjünk tovább olyan eseményekkel, amelyek október 6-án történtek anno a nagyvilágban. Az első dátumunk 1973, amikor is Egyiptom és Szíria hirtelen támadást indított Izrael ellen, még a zsidó ünnep a Kippur idején, amivel elkezdődött egy több hetes konfliktus a térségben. A meglepetésszerű támadás geopolitikai feszültségeket gerjesztett, és később nagyhatalmi beavatkozásokhoz vezetett. 1981-ben az egyiptomi elnök Anwar Sadat egy katonai parádén tartott beszéde közben merénylet célpontja lett. Ez az esemény mély nyomot hagyott Egyiptom és a közel-keleti politika történetében. A The Jazz Singers bemutatta az első hangos filmet 1927-ben. Ezen a napon vetítették le New Yorkban az első olyan film élményt, amely már beszédhanggal is kombinálta a képet. Igen, ezen a ponton elindult a mozi hangos korszaka. Menjünk tovább 1908-ba, amikor is Bosznia és Hercegovina annektálására került sor. Ausztria, Magyarország hivatalosan annektálta a Bosznia-Hercegovinát az Oszmán Birodalomtól, ami súlyos diplomáciai és balkáni feszültségeket okozott Európában. 1789 az az év, amikor is október 6-án 16. Lajos visszatért Párizsba. A francia forradalom során Lajos kénytelen volt visszatérni Versailles-ból Párizsba, miután a párizsi nők és a tömeg követelésekkel vonultak a királyi rezidenciához. 1762-ben brit csapatok elfoglalták ezen a napon Manillát a Fülöp-szigeteken, demonstrálva imperialista törekvéseiket, ez ugye a 7 éves háború idején történt. 1949-ben Truman aláírta a kötelező védelmi segítség törvényét, az USA elnöke írta le tehát a jogszabályt, amely támogatást nyújtott szövetségeseinek a hidegháború idején, és megerősítette a NATO biztonsági együttműködését. És végül 1995 svájci csillagászok ezen a napon bejelentették az első ismert exobolygó felfedezését egy olyan csillag körül, amely hasonló a naphoz. Ez mérföldkő volt az asztrofizikában, és új távlatokat nyitott a csillagászati kutatásokban. Ez volt már a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, mondom, mi a holnapi nap időjárásával a helyzet. Szerdán az ősz ismét megmutathatja, hogy nem csak színes falevelekből és reggeli ködből áll. Szépen lassan már a kabátok is kezdik átvenni a hatalmat a szekrényünkben, de a vénasszonyok nyara azért még elhúzódhat. Egy utolsó meglepetést előhúzhat a tarsolyából. A friss előrejelzések szerint holnap hajnalban 3-13, délután pedig 22-26 fokra számíthatunk idehaza. A napos idő mellett kevés felhő díszítheti az eget, esőre nem kell készülni, a déli szél pedig többnyire mérsékelt marad. Vagyis a reggel még előírhatja a kabátviselés, délután viszont már levehetjük a vastag pulcsit vagy kabátot. És hát egyébként a Hungaromet mérési adatai szerint október 7-én voltak rekordok is, például 26 fokos csúcsot regisztráltak. És ez volt eddig a legmelegebb október 7-ei nap. Tehát ez is előfordulhat, hogy holnap ezt a 26 fokot megközelítjük, vagy éppen meg is döntjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Medve bukkant fel Megyénkben, a függőségek kerültek fókuszba, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakmaterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei megszerzésére, írja az unidep.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
4: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
3: És most néhány szó az időjárásról. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek 11-kor, délben jönnek majd a még frissebbek. Nem aludtam túl sokat az éjszaka, hihetetlen ez az őrületes szúnyog. Nem tudom, hát majdnem inváziót mondtam, ez azért túlzás lenne. Hajlamos vagyok túlzásokba esni, de nincs invázió. De hát egyetérthetünk abban, hogy egy az az egy darab szúnyog is teljes mértékben kicsinálja az ember idegrendszerét. Szóval azzal kezdődött a történet pár nappal ezelőtt, hogy az emberrel néztük este a tévét, és így megtámadta egy szúnyog. Mondta, hogy egész nyáron nem volt rajta szúnyogcsíp, és most lett rajta vagy 10. Próbáltuk megkeresni, hát egy galériás nappalink van, tehát esélyünk sem volt rá. Jó, a filmnézés után átköltöztünk egy szobába, lefeküdtünk aludni, jött a szúnyog, a férjem kiborult, átment ment a másik szobába, aztán én kiborultam, követtem, de ott nem fértünk el, visszamentem a szunnyogos helyre, ott teljes mértékben kiborultam idegileg 4 órakor, hogy engem még mindig csipket ez a kis vérszívó, és hát meg is beszéltük, hogy na akkor másnap az első útunk valami szúnyogriasztós hely lesz. Elmentünk egy ilyen drogériába, közölték, hogy hát pont rosszkor jöttünk, mert hogy tegnap vitték vissza az összeset, mondván, hogy ez szezonális termék, most meg már október van. Egyébként mondta ő, nem is érti, miért vitték vissza, szana szétcsipkették éjszaka, a szúnyogok. Jó, átmentünk egy másik boltba, ugyanezt hallottuk, a harmadik háztartási boltban ugyanezt mondták el, majd a közeli ABC-ben sikerült venni 2 darab szúnyogriasztót, ezt a kis bedugósat, és akkor mesélem, hogy mi történt és a családban, és akkor mondja anyu, hogy ugye nem régen volt szürkehályog műtétje, és őt is megtámadta az éjszaka egy szúnyog, és ösztönösen arcul verte magát, hogy lecsapja az arcán, ami a frissen műtött személynek nem esett jól. Majd megjelent a keresztfiam, aki közölte, hogy ő kikészült az éjszaka, mert hogy megtámadták a szúnyogok, és hát mutatta a testét, hogy össze-vissza van csipkedve. Szóval mi van itt most? De tényleg. Én értem, kint egy kicsit hűvösebb van, bejönnek a lakásba, de én már azt a módszert is kipróbáltam, hogy jó van apukám, szálljál rám, csípje belem, megkajáltál, jók vagyunk. De nem! Tehát ez csíp 15-20-szor. Hát sose elég? Hát mennyit bír enni egy szúnyog, de tényleg. Na mindegy, ez van, hát szúnyogmentes órákat kívánok mindenkinek a folytatásban, aki a Best FM-et hallgatja. Hamarosan jön majd az álomfejtő, elmondom, mi a helyzet akkor, ha ritkán mosunk hajat, és szó lesz a szürkületi vakságról is.

0: Sokan tapasztalják azt, hogy amikor elkezd lemenni a nap, de még nincs sötét, tehát szürkület van, akkor nem látnak jól ése. Egyébként ugye ezt szokták szürkületi vakságnak nevezni. Nos, számos betegség okozhatja, egyébként az is előfordulhat, hogy egy súlyosabb szemészeti probléma tünete. Az év ezen időszakában, amikor a nap korán lenyugszik, sokan tapasztaljuk, hogy kevésbé látunk jól a korai szürkületben. Gyenge fényviszonyok között ugyan mindenki rosszabbul lát, azonban vannak olyanok, akiknek különösen nehéz az, hogy ilyenkor minden részletet kivegyenek a környezetükben. Az emberi látás napjainkban gyengébb éjszaka, mint vadászó gyűjtögető őseinké volt. Az éjszakai vakság gyenge fényviszonyok melletti csökkent látást jelent, ezáltal félelem szorongás forrása lehet. A csökkent szürkületi éjszakai látás jelentősen befolyásolja az emberek életminőségét. Ahhoz, hogy jól lássunk éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között, a szemünknek alkalmazkodnia kell. Nagyon fontos, hogy az éjszakai vakság tulajdonképpen már születéstől fogva jelen lehet az ember életében, illetve betegség, sérülés vagy akár vitaminhiány miatt is kialakulhat. A gyenge fényviszonyok közötti rossz látás oka lehet a nem megfelelően korrigált rövidlátás, az A-vitamin hiánya, a szürke hályog, a glaukóma, a makuladegeneráció, a cukorbetegség, és hát ott az éjszakai vakság, amit gyakran látunk, egy speciális vele született betegségcsoportban is, ez a retintész pigmentóza. Mivel az éjszakai vakságot számos alapbetegség okozhatja, a tüneteket eltérően lehet kezelni. Az éjszakai vakság leggyakoribb jele, hogy homályosan, felhősen látunk gyenge fényviszonyok mellett, fényérzékenységet tapasztalunk, nehezen látjuk a távoli tárgyak a gyenge fényviszonyok mellett, nem is megyük fel például az ebrén átkelő járókelőket, próbálunk ilyenkor hunyorogni, képtelenek vagyunk meglátni a csillagokat az éjszakai égbolton, teljes látásvesztést tapasztalunk, amikor belépünk egy sötét szobába, ami néhány másodpercnél tovább tart, és nem látjuk a tárgyakat vagy arcokat gyenge fényviszonyok mellett. Javasolt az egészséges életmód és a megfelelő vitamin bevitel a probléma megelőzésére. Azonban, ha már kialakult az éjszakai vakság, akkor a folyamat nem megfordítható. Ne kockáztassuk a saját és a közúti közlekedők testépségét éppen ezért az esti vezetéssel. Ha az éjszakai látásunk bizonytalanná vált, keressünk fel szemészt, aki el fogja mondani a vizsgálatok alapján, hogy mi is a probléma.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én

Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk már is az álomfejtő minisorozatunkat. Ma egy olyan álomról lesz szó, amit szerintem így tök jó álmodni, hogyha mondjuk azt álmodjuk, hogy képesek vagyunk megoldani valamit, amit egyébként a valóságban nem tudunk. Szóval milyen felszabadult érzés már egy ilyen. Van olyan álom, amikor éjszaka egyszer csak olyan ügyesek és magabiztosak vagyunk, hogy még mi is magunkon elcsodálkozunk, megoldunk egy problémát, amit ébren hetek óta kerülgetünk. Álmunkban minden olyan egyszerűnek tűnik, mint hogyha a fejünkben lenne a világ összes használati utasítása. Lehet, hogy egy nehéz feladatot végzünk el, megtaláljuk azt a dolgot, amit már régóta kerestünk, vagy éppen kibékülünk valakivel. Előfordulhat, hogy ébren egy helyzetet kilátástalannak látunk, az agyunk azonban alvás közben tovább dolgozik rajta. Az álom ilyenkor, mintha készítene egy próbakört. Mi lenne, ha mégis lenne megoldás? Ha álmunkban sikerrel járunk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy reggelre valóban megkapjuk a tökéletes választ, de azt jelezheti, hogy valahol mélyen még nem mondtunk le a megoldásról. Különösen érdekes, hogy az álomban olyan képességünk van, amellyel a valóságban nem rendelkezünk. Lehet például fantasztikus szervező az, amiről álmodunk, vagy lehetünk zseniális tárgyalók, sőt, akár repülhetünk is a problémák fölött, tehát szó és szerint és átvitt értelemben is. Az is előfordulhat, hogy egy régi problémát oldunk meg az álmunkban, amelyről már azt hittük, hogy rég túlléptünk rajta. Ez arra utalhat, hogy a történet érzelmileg még nem zárult le teljesen, és ha az ébredés után azt érezzük, hogy na, ezt miért nem tudom így megcsinálni a valóságban, akkor talán érdemes megállni egy pillanatra. Persze ne gondoljuk, hogy ha álmunkban megjavítottuk az elromlott mosógépet, akkor reggel már a szerelő szakvizsgát kipipálhatjuk. Az álom inkább a bennünk lévő lehetőségeket és érzéseket mutatja meg.

Vajon mi történik a hajunkkal, a hajbőrünkkel abban az esetben, ha ritkán mosunk hajat? Ugye régen mondták, hogy nem tudom, van ilyen öntisztulás, nem tudom, én nem vártam még meg. Ugye van, aki naponta mos hajat, más akár egy hétig is el van anélkül, de nincs abban egyetértés, hogy mi tesz jobbat a hajnak. A ritkább hajmosás önmagában egyébként nem feltétlenül probléma, de ha túl sokáig halogatjuk, akkor a fagyú, az elhalt hámsejt

gyulladás, és ennek még szaga is van. A korpásodás és a fejbőr gyulladása is rosszabbodhat, hogyha valaki ritkán mos hajat, különösen, ha valaki erre hajlamos. A száraz sampon nem helyettesíti az alapos hajmosást, ez csak SOS megoldás. A megfelelő hajmosási rutin kialakításánál a fejbőr állapotára kell figyelni. Ha zsíros, viszkető, hámlik, rossz szagú, akkor gyakrabban kell hajat mosni, függetlenül attól, hány napja történt meg az előző hajmosás. Nincs olyan általános szabály tehát, amely mindenkinek pontosan bejön, figyeljük tehát a fejünket, a hajunkat, a hajbőrünket, vagy fejbőrünket, hajbőr, a fejbőrünket. Tévhit egyébként, hogy minél tovább bírja valaki hajmosás nélkül, annál egészségesebb lesz a haja. A sampon ugyanis nem csupán a hajszálakat tisztítja. Ő a feladata az, hogy a fejbőrről távolítsa el a felhalmozódott fagyút, izzadságot, elhalt hámsejteket és különféle termékek maradványait. A fejbőrben található fagyúmirigyek természetes olajos anyagot, fagyút termelnek. Erre szükség van. Ez hozzájárul a bőrvédő rétegének működéséhez, és nem hagyja, hogy kiszáradjanak a hajszálak. Ha azonban hosszabb ideig valaki nem mos hajat, a fagyú az ugyanúgy termelődik, miközben egyre kevesebbet távolítunk el belőle. Ennek eredményeképpen a haj töve olajos, fényes, lelapult lesz. A vékony szálú hajon ez különösen hamar feltűnik. Ez nem jelenti azt, hogy a fagyú káros, a probléma inkább akkor kezdődik, amikor túl sok halmozódik fel belőle.

Moziba megyünk októberben, október 8-án, hét, azaz hét film debütál a hazai filmszínházakban. Hát jön a Cinege titka című francia-belga animációs film, nyilván a gyerekeknek. Caroline-ról szól a sztori, aki régész és vidéken vesz részt egy ásatáson, éppen azon a környéken, ahol felnőtt. Lánya Lucy szabadság alatt néhány napra csatlakozik hozzá. Két énekesmadár segítségével Lucy rejtett családi titkok nyomára bukkan ebben a rajzfilmben. Debütál a Másik Mami című amerikai horrorfilm is, James Wan producertől, a modern horror egyik legnagyobb hatású alkotójától jön ez az új film. Hát tulajdonképpen egy Rob Savage-ről érkező lényről szól ez a sztori, aki egy lány nyomába ered, röviden így fogalmazható meg a Másik Mami című film története. Blue Lock csak egy maradhat, ezzel a címmel egy japán sportfilm is debütál a hazai filmszínházakban. A Japán Labdarúgó Szövetség felbérli a rejtélyes Gipan Iago edzőt, hogy sikerhez segítse a japán foci válogatottat, de hát ez a történet egyáltalán nem lesz egyszerű. Egy magyar akciófilm is mozikba kerül, az Extázis, és hát a film alkotói Kovács Ákos és Ipacs Gergely, nem az énekes Kovács Ákos, hanem Kovács Ákos. A film tulajdonképpen Berta Csongorról szól, művész nevén Bongor, már hosszú évek óta a magyarországi rap széna megkerülhetetlen alakja. És mint azt tavalyi nagy sikerű koncertalbumán nyilvánosságra hozta, alkoholista. Próbál felülkerekedni a függőségén, ezért terápiájára jár, ülések során pedig rájön, hogy amióta az eszét tudja, követi egy árnyék, ami az alkoholizmusból és a traumáiból táplálkozik. Erről szól az Extázis. Mozikba jön a Legyek című mexikói spanyol vígjáték is. Olgáról szól ez a fekete-fehér alkotás, aki szigorúan szabályozott életet él egy hatalmas lakótömbben, barátok párkapcsolat nélkül. Amikor anyagi okokból kénytelen kiadni egy szobát, beköltözik egy férfi, aki titokban bejuttatja a lakásba a 9 éves fiát is. Önmagát is meglepve, Olga elkezd kötődni a gyerekhez. Debütál a Mommy Blue, egy magyar játékfilm és Mayer Bernadett rendezésében, Fűranikóval, Vilmányi Benettel, Zanemák Istvánnal a főszerepben. Krisztina körül egyre sötétebbé válik a világ. A látása menthetetlen, a boldogsága talán még nem az. De ehhez nagy szüksége van a fiára, akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csak hogy Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni. A srác majd ketté szakad. Az anyja egyre jobban ragaszkodna hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához. A helyzet tehát megoldhatatlan, és ők mégis megpróbálják megoldani. És végül, de nem utolsó sorban érkezik még egy film, egy romantikus vígjáték, az a címe, hogy a Fest ki van. Egy igaz történet ihlette vígjáték ez, amelyben egy túlélő apa élete legrosszabb szülői döntését hozza meg, amikor titokban bejuttatja 13 éves fiát a világ legnagyobb hip-hop fesztiváljára, a Miami Rolling Loudra. A tömegben a szigorú biztonságiak és a különc fesztivál önkéntesek között aztán hamarosan elszabadul a kaotikus kaland. Erről szól a film, melynek főszereplője Owen Wilson. Jó szórakozást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra. Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A nagykállói zsidó hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a nagykállói zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagykállói zsidó hitközség Facebook oldalán lehet.
2: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi kórházban. Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, újabb görög táncház Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi Józsa Andrásta kórházban. A lelki egészség világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújthatnak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár Beregmenyei Oktatókórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a nagykállói Sánta Kálmán tagkórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait, a lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádiónak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője.
5: A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedés biztonságot.
4: A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncházat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra, további kellemes szép napot kívánok, és jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel, természetesen 12 és 13 óra között itt a Best FM-en, mi is főzünk majd, hiszen van egy nagyon kreatív, mindig pörgő séfünk, Friedrich Antal, vele fogok beszélgetni hamarosan, de arról is fogok majd beszélni, hogy meddig kell megőrizni a sárga csekkünket, és a Spartacus című filmre is emlékezünk majd, mert hogy ennek az alkotásnak, ennek a kultfilmnek ezen a napon volt a bemutatója. Nem most.

Szendi Hajni vagyok, és Elizabeth Shue-val foglalkozunk most egy picit, aki 1963-ban született, október 6-án Wilmingtonban. Már fiatalon is vonzotta a színészet világa, és hamarosan Hollywoodban találta magát. Az első jelentős szerepét a Karate kölyök című filmben kapta, ahol Daniela Russo barátjaként tűnt fel. Aztán az igazi áttörés 1987-ben jött, a The Adventure of Pete and Pete című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat is. Azóta számos filmben és sorozatban is láthattuk már. Elizabeth Shue karrierje során nagyon sok elismerést és díjat kapott, és továbbra is aktívan dolgozik a szórakoztató iparban. Isten éltesse Elizabeth Shue-t!

0: Friedrich Antal séf megismertet minket az őszi gyümölcsök különleges felhasználási módjaival és egyes gyümölcsök történetével is. Volt már szó nálunk a szőlőről, az almáról, és páradás óta ugye a körtéről is. Már a többi gyümölcsnél is megállapítottuk, hogy gyümölcs-hús kombináció, és talán fokozottan gyümölcs és vadhús, vagy egzotikusabb hús kombinációja, az jól működhet. Na, mi a helyzet a kört esetében?
1: Körténél én például fácánnal párosítanám a körtét, és a körte tökéletesen jól összeillik egy nagyon finom fácán recepttel. Én egybesült fácánt készítenék, és az egybesült fácánt töltöm meg körtével, illetve a körtét még a fácán mellé is rakom, tehát úgy sülne meg. Ez egy vadfűszerekkel befűszerezett fácán, és akkor ez, ahogy a körtével együtt sül, az egy nagyon pikáns és finom ízeket hoz össze. Természetesen egy kis rozmaring, egy kis sóbors, ez mind belefér, illetve egy kis vörösborral locsolgatva, meg egy vörösboros alappal elkészül, az tökéletes. Amikor elkészül ez a sült fácán, akkor természetesen mellette egy kis szaft, egy kis lé összejön, és akkor ez a lé, ezt a sült lét kell még hasznosítanunk, és akkor ez egy picit ki van forralva és le van pürésítve, vagy turmixolva, akkor egy nagyon finom kis hús mellé egy nagyon finom szaftot, egy nagyon finom mártást kapunk egyből. Ebbe is bele lehet turmixolni a körtét, a körtének egy részét, és nagyon finom összeállítás lehet. Ehhez is lehet akár a krokettet is adni, de például rösti burgonyát is.
0: Tehát a rösti burgonya,
1: nem tudom ki mennyire ismeri, de a rösti burgonya is nagyon jó kis kiegészítője egy ilyen ételnek. Illetve, amit nem tudom, említettem már, amikor vörösborral együtt pároljuk a körtét, tehát mint köret is tökéletesen jól működik, amikor a vörösborban párolt körte is szerepel ennek az étel mellett, mint kiegészítő.
0: De mondjuk vadhúshoz, például fácánhoz szoktunk ugye olyat csinálni, hogy teszünk mellé egy kis krumplit, egy kis répát, azzal sütjük meg, de ha ezt csináljuk, még akkor is jó hozzá a körte szerintem.
1: Tökéletes. Lehet rakni különben ilyen kiegészítő zöldségeket, és én kimondottan azért szeretem, hogyha ilyenek vannak hagyma is, meg fokhagyma is mellette, meg egy tényleg egy kevés zöldség, és a zöldségek közül a fehér répa, meg zeller is jó kiegészítő. Szakmailag, hogyha most szakmai magaslatokban emelkedünk, hogy zöldség ágyon készítjük el, tehát zöldség ágyon sütjük meg ezeket a húsokat, és akkor ennek ez a neve. De hogyha tényleg ebből utána csinálunk egy krémes mártást, tökéletes kiegészítője lesz.
0: Így legyen. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Nyíregyháziak.
1: A Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
1: Just free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán.
1: Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat. I don't wanna ride.
2: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Ma már a legtöbb háztartásban egyre kevesebb szerencsére a sárga csekk, mert ugye mindent szinte már az interneten intézzünk, arról nem is beszélve, hogy adunk ugye csoportos beszedést, és akkor nem kell mindig nézegetnünk, hogy nem ennyi a villanyszámla, bár ne nézegetném a villanyszámlát. Napelem mellett jött ki most nekünk egy elszámoló számla, egy ilyen éves, és hát először azt hittem, hogy nem jól látok, de tényleg. És akkor kiderült, hogy a 409 000 forintos elszámoló számla napelem mellett ez volt a csekken. Szóltam a férjemnek, hogy nézze már meg, hogy jól látom-e a nullákat, vagy nem tudom, káprázik a szemem, de jól láttuk, 409 000 forint volt az elszámoló számla, amiből a rendszerhasználati díj 211 000 forint volt, de ott is nézegettem, hogy biztos jól látom-e, hogy nem 21 000, nem, 211 000 volt. Minden esetre most így az éves elszámolást így elfelejtettem, és akkor így szépen átpakoljuk ilyen havira, mert hogy akkor nem fáj annyira. Minden esetre azért ilyen napsütéses nyár, asszály, meg minden után úgy megdöbbentem, hogy így a napelem nem hozta azt, amit vártam tőle. Mindegy, már most beszéltünk szakemberekkel, akik meg kijönnek és megnézik, hogy mi is történt igazándiból. De minden esetre én ilyen csoportos beszedést szoktam a számítógépemmel beiktatni. De hát a múltkor az egyik számlánál pont az történt, hogy van egy cég, és alatta van, nem tudom, 5 vagy 6 azonosító A, és akkor szépen folytatódik, hogy mi is a sor, és egy számot félreütöttem, de most ez ilyen 3 hónapomba telt, mire kiderítettem, hogy mit is rontottam el, tehát van még mit tanulnom, de már most, ha minden igaz, akkor beállt, és akkor a tévé, a telefon, a villany, a gáz, a szemét, a víz, minden most már csoportos beszedéssel megy, így tulajdonképpen nem látok sárga csekket, nem is kértem, ugye e-mailbe szokták kiküldeni, és hát minden mellett ugye kevésbé vagyok rosszul, amikor meglátom a számlát, egész egyszerűen csak pittyeg a telefon, és akkor látom, hogy na mennyi történt a leemelésben, de azért van, aki még mindig sárga csekkezik, és hát ezek szépen össze tudnak gyűlni. A kérdés pedig az, hogy meddig kell megőrizni a befizetett csekkeket. Fontos, hogy senki ne dobja ki gondolkodás nélkül. A törvény értelmében egy esetleges vitás esetben vagy elmaradás feltételezésekor a fogyasztónak kell bizonyítani azt, hogy ő befizette a számlát. Ha a szolgáltató rendszere hibázik, vagy hibás az adminisztrációs rendszer, és évekkel később egy felhalmozódott tartozást

követelnek rajtunk, akkor a sárga csekk feladó vevénye vagy a banki átutalási bizonylat igazolhatja, hogy mi bizony időben és hiánytalanul teljesítettük a fizetést. A számla maga csak azt igazolja, hogy a szolgáltató kiszámlázta az összeget, de a sárga csekk vagy a banki átutalás mutatja, hogy mi ezt ki is fizettük, tehát átutaltuk. Magyarországon a közüzemi számlák és a befizetést igazoló sárga csekkek megőrzési ideje alapvetően az elévülési időhöz igazodik, ez pedig a polgári törvénykönyv szabályozza. A követelések 5 év alatt évülnek el, tehát 5 évig őrizzük meg a csekkeket.

Vannak film klasszikusok, amelyek beírták magukat a történelembe. Ide tartozik a Spartacus című film is, amely 4 Oscar díjat kapott, és 1960-ban október 6-án mutatták be Stanley Kubrick alkotását. A film Howard Felt 51-ben megjelent regényén alapult, és a római rabszolgálázadás legendás vezetőjének történetét dolgozza fel. Spartacus természetesen valós történelmi személy volt, aki az időszámításunk előtti 73 és 71 között zajló felkelés egyik vezetőjévé vált. A film főszerepét Kirk Douglas játszotta, aki egyben a produkció egyik meghatározó létrehozója is volt. A történetben Spartacus rabszolgaként kezdi életét, majd gladiátorként kerül a római arénák kegyetlen világába. A gladiátorok számára a küzdelem sokszor szó szerint élet-halál kérdése volt, a közönség pedig szórakozásként nézte mindezt. Spartacus azonban nem akart beletörődni ebbe a sorsba, és társaival együtt fellázadt. A lázadás hamarosan hatalmas mozgalommá növekedett, amely komoly kihívást jelentett a római köztársaság számára. A film egyik érdekessége, hogy Laurence Olivier, Jean Simons, Charles Le Bon és Peter Anstoy is fontos szerepet kapott benne. Utóbbi Oscar-díjat is kapott egyébként a teljesítményért. A forgatás nem volt egyszerű, hiszen a hatalmas csata jelenetekhez rengeteg statisztára, monumentális díszletre volt szükség, ugye akkor még nem volt számítógépes trükk. A film ráadásul több mint 3 órás játék idejével ma is igazi mozis nagy ágyúnak számít. Kubrick eredetileg nem a film első rendezője volt, hanem Anthony Mann után vette át a rendezést. Kubrick ekkor mindössze 30 éves volt, mégis olyan látványos történelmi filmet készített, amely később a műfaj egyik ismert darabjává vált. A Spartacus nem csupán látványos csatákról és kardcsörtetésről szólt, hanem a szabadságról, a hatalomról, a társadalmi egyenlőtlenségről, az emberi méltóságról. A film egyik leghíresebb jelenete az I am Spartacus jelenet, amelyben a rabszolgák egymás után vállalják magukra Spartacus személy azonosságát. A jelenet később a filmtörténet egyik legismertebb filmes pillanatává vált, számtalan alkalommal idézték meg más alkotásokban. A film hatalmas közönségsiker lett, és Kirk Douglas alakítása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Spartacus neve a moziban összeforjon a szabadságért folytatott küzdelemmel. Így aztán a 60-ban a római arénából egyenesen Hollywoodba vezetett az út. Spartacus több mint 2000 évvel a történelmi felkelés után újra kardot ragadott ezúttal a filmvásznon, és 4 Oscar-díjat vitt haza. Na, hát bemutatták az 4 Oscar-díjas filmet 1960-ban, október 6-án, talán megnézhetjük ma este a Spartacust.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen, gyakorlatoztak a nagykállói önkéntesek, remekeltek a tőrözők. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagy testű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagy testű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Megtartották a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a Nyíregyházi Sportcentrum tőrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Andor kiválóan helytállt a felnőttek között, fegyelmezett, koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21. Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a Sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. És most néhány szó az időjárásról. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ezek voltak a hírek egykor, kettőkor is jönnek majd frissek, addig pedig remélem együtt töltjük ezt az órát. Itt a 103.9 Best FM-en Szendi Hajni vagyok. Miért viseltek kártyalapot a katonák a sisakjukon? Nem sokára elmondom, de aztán törődünk az egészségünkkel, mert hogy lesz kalóriadó, hozok közlekedési infókat és programokat is Szabolcsból.

Mostanában, amikor az interneten jövök, megyek, ugye nagyon sok alkalommal találkozom Farkas Levente András videóival. Egyszerűen imádom ezt a csávót, amiket mond, ahogyan egy teljesen egyszerű szituációt és teljesen más oldalról közelít meg, mint azt gondolnánk, és néha szókimondó módon csapja az arcunkba azokat az igazságokat, amiket talán annyira nem is akarunk hallani, de milyen jó, hogy meghallgatjuk. És hát az utóbbi időben azt vettem észre, hogy Farkas Levente András kalap oldalt be van tűzve egy fénykép, és hát ez az igazság, hogy próbáltam ránagyítani, meg minden, nem találtam meg, hogy ki van a fényképen, de maga az, hogy valaki kártyalapot vagy fényképet tesz a sisakjára vagy a kalapjára, az nem egy új keletű dolog, ugyanis a második világháborús katonák sisakján kártyalap is feltűnt néha napján, de vajon mi is volt ennek az oka? Ugye a második világháborúban készült filmekben gyakran lehetett látni egy különös részletet, amerikai katonák sisakján kártyalapok, vagy azok jelei láthatóak. Különösen a pikvált ismerté, amelyet később sokan a halállal és a félelemkeltéssel kapcsoltak össze. A valóság azonban ennél sokkal érdekesebb. A kártyalapok jelei eredetileg azonosításra szolgáltak. A 101. légideszantő hadosztály, vagyis a híres Screaming Eagles katonáinak azért volt rájuk szükség, mert a normandiai partra szállás során könnyen előfordulhatott, hogy az ejtőernyősök messze kerültek a saját társaiktól. Ha egy katona többiektől elszakadva ért földet, fontos volt, hogy gyorsan felismerhető legyen, melyik alakulat tagja. Ebben segített a sisakra festett egyszerű szimbólum. A rendszert még Angliában alakították ki a normandiai invázió előtt. A 101. légideszant hadosztály egyes ezredei különböző kártyaszimbólumokat kaptak. A PIK volt az 506-os gyalogezredé, a KÖR az 502-esé, a KÁRO az 501-esé, a TREF pedig a 327-es vitorlázó gyalogezredé. A jel önmagában egyébként nem árult el a teljes egységet, egy apró vonal helyzete is számított a sisakon. Attól függően, hogy 12-3-6 vagy 9 óránál helyezték el, azt is meg lehetett állapítani, hogy melyik zászló ajról van szó. Vagyis ami első pillantásra csak egy festett kártyalapnak tűnt, valójában egy gyorsan leolvasható katonai jelzés volt. A PIK-ászhoz a vietnámi háború idején egy másik történet is kapcsolódott. Elterjedt az úgynevezett halálkártya legendája, amely szerint az amerikai katonák PIK-ászokat hagytak hátra, mert úgy vélték, hogy a vietnámiak a lapot a halállal azonosítják és félnek tőle. Az biztos, hogy az amerikai hadseregben a PIK-ászt használták pszichológiai hadviseléshez, és a vietnámi háborúban valóban készültek ilyen kártyák. Ez azonban nem magyarázza meg a második világháborús sisakokon látható jeleket. Ott ugyanis a kártya szimbólumoknak elsősorban szervezeti jelentésük volt. A későbbi filmek, fényképek és háborús történetek aztán összemosták a két hagyományt. Így alakult ki az a kép, hogy a sisakra tett PIK valamilyen bajós üzenetet hordoz.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei

0: A sütőtök szezonját éljük, bár abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az év bármelyik szakaszában hozzányúlhatunk ehhez a mondjuk azt superfoodhoz, de hogy tényleg superfood, az most kiderül. Dobák Zita dietetikussal beszélgetek. Szia Zita!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Superfood?
1: Hát mondhatni, minden superfood, amiben sok-sok olyan anyag van, ami a szervezet számára hasznos, akkor mondhatjuk rá, igen, hogy superfood. Ugye ezért ez egy, maga a tudományban ilyen nincs, ez igazából a laikusoknak egy tök jó hívó szó, vagy marketing szó, de egyébként a sütőtök, ha így nézzük, akkor tényleg egy superfood. Tele van A-vitaminnal, C-vitaminnal, E-vitaminnal, van benne vas, aki mondjuk nem eszik húst, tehát neked is mondom. Na. Magnézium is van benne, cink is van benne, meg hát a színe miatt, ugye bétakarotin, ugye, ami a látás egy fontos vitaminja, úgyhogy ez nagyon gazdag ezekben az anyagokban, mellette pedig nagyon jó rostforrás, cukorbetegek is használják különböző receptekből, tehát ezt például készíthetünk belőle egy nagyon egyszerű kis kekszet, lehet belőle csinálni jó kis muffint, ilyen alapreceptet, és akkor bele reszelünk egy kis sütőtököt, de akár azt is csinálhatjuk, hogy egy grill zöldségbe teszünk egy kis sütőtököt is, tehát nem csak ezt a klasszikus grill zöldséget, hanem teszünk hozzá sütőtököt is, de nagyon népszerű, és majdnem szerintem minden háztartásban egyszer valaki megcsinált, az maga a sütőtök krémleves.
0: A legjobb.
1: Amit mindenki imád. Azt szoktam mondani, akinek van ilyen tehát, hogy szeretne egy kicsit az alakjára jobban odafigyelni, akkor azt csésze levesként fogyassza, tehát ne túl sokat, és tegyünk hozzá esetleg tökmagot. Tehát szórjuk meg tökmaggal, vagy akár lehet rá tenni egy kis kruton, tehát ilyen teljes körlésű kenyérből, tehát ezekkel egy picit csökkenthető a szénhidrátok hasznosulása, és akár sajtot is tehetünk hozzá, ez is egy kicsit úgymond.
0: Meg szerintem a gyömbér is jól áll neki.
1: Igen, azt alapban a legtöbb recept írja, úgyhogy ez is igen, ilyen nagyon
0: friss
1: nagyon jó.
0: Friss petrezselyemmel is nagyon jó, és hát aki eszik húst, annak én régen úgy csináltam mindig, hogy mézen megfuttattam a csirke mellett, és az volt a betét.
1: Igen.
0: És fantasztikusan jól, az a mézes hús, az nagyon jól harmonizált ezzel a levessel. Beszéltünk már a bétakarotinról is, és egy ismerősöm azt mondta, hogy ő úgy őrzi meg a nyáron beszerzett barnaságát, hogy elkezdi nyomni ezzel a sütőtököt, a sárgarépát ősszel, és akkor sokáig barna marad. Szerinted ez oké?
1: Hát barna nem, inkább ilyen narancssárgás lesz a bőre, tehát hogyha egy hozzátáplálásnál is egy picit sok sütőtököt vagy sárgarépát adunk a kicsiknek, akkor észrevehetően más színe lesz a kis arcuknak.
0: Ja, a keresztfiam is besárgult annak idején, és akkor mondja nekem, hogy ő utálja a sütőtököt, mondom, fényképes bizonyítékaim vannak, hogy még be is sárgultál.
1: Igen, tehát ez nem az a klasszikus barna szín, tudjuk, de abszolút be tudjuk úgymond a bőrt ezzel belsőleg színezni.
0: Teljesen jó. Köszönöm szépen. Legközelebb egy egészen más témával folytatjuk, a szakdolgozóknak készült programról lesz szó. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Sziasztok.

0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

További kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok, és már is közlekedünk, hogy a közlekedési infók azok a híreink végén is el szoktak hangozni, illetve megtalálhatóak a weboldalunkon is, de én is mondok egy-kettőt. A Színház utca 32/A épülettel szemben felbontották a parkolót, legyünk figyelmesek. Épül a körforgalom Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyíries-Tanyai elágazásnál, az érintett lakott területen kívüli szakaszon nem mehetünk többel, mint 40. Fontos, hogy a szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár Lapály utca csomópontjánál is. A munkaterületet terelő táblákkal határolták el. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

Pillanatokon belül jönnek majd a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt ma is programokkal teszem. Október 23-án jön a Szabadság napja, megemlékezés Nyíregyházán, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére két napos lesz a program sorozat. Október 22-én emlékező műsorok, koszorúzások lesznek, illetve majd az önkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ hívja, várja az megemlékezőket a Egmond Nyitány emlék műsorra a Váci Mihály Kulturális Központ színház termébe. Másnap Nyíregyházán a Hősök terén az 56-os emlékműnél is lesz megemlékezés 10 órától, amit az 56 Te Csillag című műsor követ, Rékasi Károly színművész emlékműsora. Megemlékezés koszorúzás zárja majd le. Október 15-én fókuszban a tudományok, mindez a Nyíregyházi Egyetemen lesz, és folytatódik a Kamasz terasz is, beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban október 8-án. Jó szórakozást kívánok a programokhoz, a hírek után Dékán Pisti lesz a műsorvezető, remélem holnap is találkozunk, az biztos, hogy én délelőtt 10-kor itt leszek. Szendi Hajnit hallott a Szép délután.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
2: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Medve bukkant fel megyénkben, a függőségek kerültek fókuszba, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakmaterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei megszerzésére, írja az unidep.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
5: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részletek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
4: És most néhány szó az időjárásról. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Kedden délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Dékán István vagyok, előttünk van 60 perc, 4x60 perc. A legnagyobbakkal, a 90-esek és a 2000-esek közül zeneileg értendően, és persze játszunk is, meg teszünk egészségünkért is. Gorillazzal indulunk, és önnek a friss előrejelzés.

Sting dalát követően már is jön a Black Eyed Peas, a Let's Get It Started, előtt nézzük a legfrissebb előrejelzéseinket. Hát a mai napban még itt van ez a késő nyár, az indián nyár, így szép szóval élve 25 fok a hőmérőn. A szél az most fordult egy kicsit, délies délnyugatival kell számoljon, mely ugye hozza majd a melegebb, nedvesebb légtömegeket. Ha ide érnek, akkor ez a hideg front, mely majd esőt is hoz, ez majd durván átalakítja időjárásunkat. Csütörtöktől már 20 fok alatt mérhetünk hőmérsékleti adatokat, hát érkezik az ősz, tehát itt van ennek már az ideje. Ide jönnek a dalok, ahogy mondtam, a Black Eyed Peas énekkel, Passport a BSV féle verzióban, és a You Are Not Alone Olive-val.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Ez volt a boró-boró, vagy ahogy régen mondtak, húsi-húsi, hasogatta a bordám. Itt hallott a legnagyobbak között, és már is a csalókra fókuszálunk. Egészen pontosan most a Máltai Szeretett Szolgálat nevével élnek vissza. Adathalászok ők, és személyesen, szemtől szembe próbálnak minket megvezetni, átrázni, adatokat tőlünk kicsalni. Mely úgy néz ki, hogy bekopogtatnak hozzánk, és igazából kérdezgetnek minket, megpróbálnak megtudni tőlünk adatokat, például nem tudom, nevünk, anyaneve, születésével, lakcímet ugye tudja, mert bekopogtatott, esetlegesen telefonszámot is kérhet, és ezek még talán úgymond a kisebbik problémák, ennél sokkal mélyebben belenyúlnak, és szerződéseket néznek át, gondolom segítséggyanánt próbálják ők valami úton, módon tőlünk elkérni ezeket a szerződéseket, iratokat néznek át, fényképeket készítenek, el ne feledje, hogy ezekben minden személyes adata megtalálható, nagyon fontos, bárkit beenged a lakásába, és hivatkozik valamilyen szolgáltatásra, kérjük el igazolványát. Legyen ez a telefonszerelőtől kezdve az interneten át, akár a Máltai Szeretett Szolgálatig. Sose felejtse ezt el, az MTN is a cikket megtalálja, és folytatjuk karamellel, használd a szíved, a Robbie Williams, miután majd a Rizzle Kicks dala is érkezik.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené. Yes.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Curtis dalával lassítottunk a kegyelem után, rögtön egy kis iskola, egészen pontosan az egyetem, melyre figyelünk, ahonnan tájékozódunk. Egy újabb tök jó program készülődik, ahol különböző előadásokon vehetünk részt, kísérleteket nézhetünk meg, a világ nagy dolgai felől tájékozódhatunk. Ez azt gondolom, hogy inkább már felnőtt kategória, ahogy egyébként a cikkben olvasható, melyet megtalál a nyíregyháza.hu-n, az egyetem oldalán vagy a Best FM oldalán, kiderül, hogy itt több kérdés is megválaszolásra kerül. Például miért maradt talpon a pörgő kerék? Ugye, ha jól tudom, ez a gyroszkóp, legalábbis ennek az elvén működik, úgyhogy ide is jönnek majd válaszok. Szerintem tök jó. Az első előadás az egyetemen október 15-én csütörtökön lesz 14 és 15 óra között. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n vagy a Best oldalán. TLC és a Waterfalls, Akon, velük folytatjuk

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Óra végi percek, már ezek, jön a hírek felelősünk, Andris tájékoztatja a hírmorzsáiból. Aztán pedig majd a játékos percek indulnak itt a Best FM-en, a Pizza Mafia játéka ma is elindul, mely már 3 órától számít figyelmére, és 4 órakor megtudjuk, hogy ki nyeri meg a szuper pizza menüt. Tartson velem!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi kórházban. Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, újabb görög táncház Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi Józsa Andrásta kórházban. A lelki egészség világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújthatnak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár Beregmenyei Oktatókórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a nagykálói Sánta Kálmán tagkórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait, a Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádiónak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője.
5: A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedés biztonságot.
4: A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncházat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Andristól hallottuk a friss híreket, a Pizza Mafiás játékunk pedig elindult, mely egészen 4 óráig számít üzeneteire, hozzászólásaira. A felületet jól ismerik már, Best FM Nyíregyháza, itt találja ma is a kérdés. Ne feledje, valaki ma is nyerni fog. Ide jön Timbaland énekelni, Give it to me!

Egy igazán jó pop dal a 2000-es évek közepéből, Tim Hollandal, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel, Give It To Me, egy időben ez dőlt a rádiókból egyébként. Az az érdekessége a dalnak, hogy itt Tim Holland énekel is, legalábbis halljuk a hangját, és nem csak produceri minősítésben van jelen a dal mögött. Itt pörgött át a legnagyobbak között az utolsó dal, pedig készülődik Olivier from Earth és Roy közösében, a Pizza Mafiás játékunk pedig ma is pörög. Best FM Nyíregyházai találja a kérdést, melyre ott kell tudja kommentként válaszolni, ha megteszi, tudom regisztrálni a játékba. Így majd sorsolás útján akár ön is kikerülhet szerencsésen a sorsolásból, akkor beheti majd kézbe a szuper pizza menüt legalábbis egy nappal később. A kérdés pedig a mai világban talán nagyon esedékes, mindenbe is beépítik az AI-t. Ön mennyire használja a mesterséges intelligenciát a hétköznapjaiban? Így várom üzeneteit, hozzászólásait. A mai játék sem lesz egyszerű. Remélem, hogy mindent jól meg tudunk beszélni ennek kapcsán. Utolsó dal, aztán majd a No Limits, Eliseth Nickkel és a Disco Club Well Hello-ékkal, ez a

Ben Hellóval, T. Dennyvel, ez volt a Disco Club. Itt hallotta a legnagyobbak között. Jó munkát kívánok itt a keddi melóhoz, és invitálom, csalogatom Pizza Mafiás játékunkhoz. Best FM Nyíregyháza, itt találja a kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolni. Ugye, ha megteszi, tudom regisztrálni, nevét bedobni virtuális kalapunkba. Hát arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire épült bele a hétköznapjaiba az AI, mennyire számít a segítségére, vagy mennyire bíz rá feladatokat. Látjuk, hogy ebben a világban tényleg már az orvostudomány, a bankszféra, és tényleg szinte mindenki támaszkodik valamilyen szinten az AI segítségére. Aztán én most így ennek kapcsán kérdezem, hogy önnél mi a helyzet, így várom üzeneteit. Napi szinten használom, Tibor volt első üzenet küldünk, őszinte válasz volt, úgy érzem, előfordul, de nem jellemző, néha ő is téved. Ebben igaza van Beatrixnek, azért előfordul, hogy bármelyik platformot is használja, néha azért mellé beszél. És itt van Csaba hozzászólása, az IA-t nem szoktam használni, de az AI-t szinte naponta. Hát igen, azért egy nem digitális felületen íródott üzenettel azért az előfordul, ez talán az én hibám. Köszönöm a kiigazítást. Nagyon ritkán Zsave hozzászólása, és így látszik már nagyon sokaknál. Már feltűnt a hiba, észrevette ezt egyébként Jolán is, és persze Marion is. Ha az AI-ra gondolsz, akkor nagyon sokat pillanatok alatt válaszol, segítséget nyújt, időt spórol nekem. Hát így jönnek üzenetek, válaszok, hozzászólások. Várom az ön gondolatait is, mindenkit regisztrálok a játékba, és akkor majd sorsolás útján kiderül, hogy ki a nyertesünk. Addig pedig itt vannak a dalok, méghozzá most lendítjük a perceket. Just a Little More Love, egy kis taposás David Gettával, Szabi Est, a Backstreet Boys is énekel. Ez a Best FM.

A Backstreet Boys, ez még a 90-es évek közepe, ekkor hozták a dalt a Super Stereo-pal, pedig dúdolunk bent a neved mindjárt, előtte pedig a játékunk pörög. Ide fókuszáljunk, Best FM Nyíregyháza a kérdést, a képet itt találja. Méghozzá a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, mennyire hasznos ez, mennyire használja a hétköznapokban, akár egy recept keresésére, akár egy probléma megoldására, vagy esetlegesen tényleg, hogyha valamit böngészne a neten is, így egyszerűbb lenne ráakadni, akkor mennyire számít a segítségére, és ez csak néhány lehetőség, amiben használhatja a mesterséges intelligenciát. Az üzenetek nagyon szerteágazóan jönnek, valaki úgy fogalmazza meg, hogy napi szinten használja, ezzel szemben itt van Szilvia üzenete, ő szinte soha, én soha sem. Ez már Erzsébet hozzászólása, míg nagyon üzenettel Szandra is játszik velünk, hát azt gondolom, azt akarja megfogalmazni, hogy nagyon számít rá. Mostanában elég gyakran, hamarabb kapok választ. Igen, azért ez is benne van, de hozzátesszük, mindenképpen fontos arra figyelni, hogy azért előfordul, hogy ezek az algoritmusok is mellé beszélnek, és akkor nem. Ha megfelelő válasz érkezik, érdemes a több felület felől tájékozódni, még a mai világban is, ilyen digitális technika mellett is. Na, folytatjuk dalokkal, egészen pontosan a Super Stereo-val, a Bent a neved után Kane, és majd Biga Jankával, a zene Te vagy, bekészít.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A zene te vagy énekelt Biga meg Janka, itt a legnagyobbak között, aztán pedig Ludacris, Usher, Lil Jon és a Yeah, újabb klubsikerekkel folytatjuk majd Ákos előtt, aki egyébként a Tükör című dallal készül. Mi megnézzük a játékot, mely Facebook oldalunkon pörög, Best FM Nyíregyháza. Ma is itt kell hozzászólnia, ha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékában is, esetlegesen nyerni is, hiszen ugye tudjuk, hogy hozzászól, tudom bedobni nevét virtuális kalapunkba. Innen sorsolok majd nem is olyan sokára, 20 perc múlva a hírek előtt, akkor megtudjuk, hogy ki a nyertes, és ki viheti haza majd holnaptól a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognész pizzákkal. Hát úgy néz ki, hogy a mesterséges intelligencia kicsit megosztó kérdés volt, mert nagyon sokan azt írják, hogy használják, és van egy nagy tábor, aki azt mondja, hogy ritkán, vagy egyáltalán nem. Gábor üzenetére mindenképpen érdemes figyelni, szoktam használni, ám nem mindig megbízható, figyelni kell rá, teljesen egyetértek. Mónika, minden reggel ébredés után megkérdezem tőle, hogy milyen napom lesz, hát ez volt a vicc. De a gyerekek házi feladatában szoktam tőle segítséget kérni, ha kell egy kis megerősítés, és ez egy őszinte válasz volt. Sándor naponta, Szabocs pedig azt írja, sajnos oda jutottunk, hogy mindent is tőle kérdezzünk, ha megakadunk valamivel. Igen, talán ebben is van valami. Egyre többen használják egyébként, óriási méreteket tölt az AI felhasználók száma, mely szinte napról napra rekordokat dönt. Folytatjuk dalokkal. Itt van nekünk a Yeah, Usher-rel, Lil Jon.

Villámfókusz a vége előtt, hiszen 10 perce van már csak, hogy megfogalmazza gondolatait, illetve ezzel regisztrálja magát a játékunkba. A Pizza Mafia játékába, mely 4 óráig pörög, és majd sorsolás útján derül ki, hogy ki a nyertese. Mindenki, aki hozzászól, részt vesz ebben a sorsolásban, és a nyeremény a Super Pizza menü a Gusztóval és a Bolognese pizzával. Már holnap át is vehető, arra vagyok kíváncsi, mennyire támaszkodik az AI-ra, mennyire segít önnek a hétköznapokban a mesterséges intelligencia.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt, Andris hozza a legfontosabbakat. A pizzamafiás játékunk pedig lepörgött honlaptól. Egy újabb nyertessel több mélyeztheti bele a fogát a remek pizzákba, Gusztóval és a bolognese pizzába, mely majd itt a srácoknál át is vehető. A kérdésünk a mai napra vonatkozólag nagyon egyszerű volt: mennyire használja a mesterséges intelligenciát a hétköznapjaiban, akár böngészésre, akár egy kis szerkezgetésre, a melóban mennyire támaszkodik rá? Így vártam válaszait. Jöttek üzenetek szép számmal, igazából olyan fele-fele arányban használjuk a mesterséges intelligenciát a hallgatói üzenetek alapján, és talán én is oda csatlakozom, akik azt írják, hogy egyre többször kérik a segítségét. Hát ilyen ez a világ, ugye? De érdemes megfontolni Gábor üzenetét, mert rengetegszer beszél mellé a mesterséges intelligencia. Több felületen kell tájékozódni. Ez a mai világban is igaz. Na nézzük a nyertest. Napi szinten használom, segít megérteni a tanulni valómat. Adrien hozzászólását olvastam, ő a mai nyertesünk, gratulálok, jó étvágyat kívánok. Köszönöm hozzászólásaikat, és holnap újra játszunk. Most pedig a közlekedési infókkal, majd Andris után ezzel megyünk tovább.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
4: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
6: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen, gyakorlatoztak a nagykállói önkéntesek, remekeltek a tőrözők. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Megtartották a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötletagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termetségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a nyíregyházi sportcentrum tőrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Andor kiválóan helytállt a felnőttek között, fegyelmezett, koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21. Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. És most néhány szó az időjárásról. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra múlt 3 perccel még tart az indián nyár, 26 fok van a hőmérőn, egy-két felhőt látunk a fejünk felett, semmi komolyra készülni nem érdemes, viszont én azt mondanám, hogy használjuk ki a délután perceit, mert ez már csak néhány napig tart, útinfókkal pedig szolgálok mindjárt.

0: Tűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Biztonsági övbe is indulhatunk, ne feledjenek fontosságát, és arra is érdemes készülni, hogy a rendőrök most is figyelnek a kézben tartott mobileszközökre, arra, hogy nyomkodjuk-e a telefonjainkat, nyomkodjuk-e a tabletet. Sokan egyébként még filmet is néznek, erre is volt példa, hogy a rendőrök így állítottak meg valakit. Szóval a kézben tartott eszközökre figyelnek most, illetve egész héten ezzel számoljon. Mindezek mellett azért van akadály az utakon is, például közvilágítás oszlopainak hibáit javítják, méghozzá a Városmajor utcánál, itt azért a mérőautóra is készülni kell, illetőleg hát egy kicsit nagyobb távolsággal kell elhaladni a dolgozók mellett, erre is nagyon figyeljünk. Távhővezetéket javítanak a Vörösmarty téren, ez is úgy van már egy ideje, de itt legalább a forgalmat nem nehezíti a munkálat. Új kereszttábla van a Kert utcánál, ott a töltőállomásnál, a 2x2-sávos gyalogátkelő helyénél, és még aszfaltozásra is készülnünk kell a városban a Debreceni úton, ott a metró magasságában a rendőrlámpa környékén számoljon erre. Észrevételeket várok, 30 333 1039, pörögjön a Viber, jó? Envoggal folytatjuk a nyári zápor, majd Magdiékkal, és hát csak 10 perc, nem sokára fél ötkor, iskola kezdési traumák.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: A Rich Girl itt a legnagyobbak között, a folytatás pedig egészség eszenciánké. Csak 10 perc Molnár Józsival, Szakács Tiborral. Iskola kezdési traumák, erről beszélgetnek, azt gondolom itt is van mit leporolni, átgondolni, megbeszélni. Színház utca 32, itt pedig felbontották a parkolót, figyelmesen közlekedjen itt, hogy visszakanyarodjunk gondolatmenetünkhöz. Sebességkorlátozás van a Korányi köz és az Ungvár sétányon, ott az iskolák környékén egy 30-as tábla van, melyet hát ellenőriznek is, úgyhogy figyelmesen erre. Gyarapodott a parabola tükrök száma a városban, Csáktornya és a Táncsicsi Mihály utca találkozásánál segíti ez a közlekedés, használjuk ezt is bizalommal. Várom észrevételeit, gondolatait 33-33-103-9, csak 10 perc, már kezdünk is.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
5: Ma nagyon rövid lesz a bemutatkozó, már csak azért is, mert nagyon kell a témának a hely. Köszöntöm önöket, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, Szakács Tibor vagyok, Molnár József lelkész lélekgyógyásszal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot neked, szia!
6: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk beszélgetni.
5: Ma traumáról fogunk beszélni, hogy milyen trauma ez kiderül, de hát ugye ősszel iskolakezdés van, így éppen ezért rengeteg szülőtől kaptunk olyan levelet, hogy különböző jeleket vesznek észre a gyerekeken. És amikor én megkaptam ezt a levelet a hallgatóktól, akkor elkezdtem egy kicsit böngészni a KSH adatok között. Az érdekelt, hogy az elsősökre milyen hatással van az iskola, és meglepő adatokat tapasztaltam. A 21-22-es tanévben az elsősök bukása 4,6% volt, 22-23-as tanévben emelkedett 5,2%-ra. Alapjába véve én az ismertségi körben nem is tudok olyat, akit elsőbe például buktattak. De ez a szám szerintem túlságosan magas. Ez is azt mutatja, hogy itt azért van valami probléma. Neked legalábbis mi a véleményed erről, Józsi?
6: Azt gondolom, hogy szeptember környékén talán az őszi időjáráson kívül a következő, ami az emberek nagy hatással van, vagy egy családban, amikor van gyermek, aki az általános iskola első osztályát kezdi, hogy egy jól működő családban ugye árgus szemekkel figyelik, hogy a gyermek hogyan érzi magát az iskolában, hogyan jön haza, és mennyire tudja venni az akadályokat, és azt gondolom, hogy ha itt visszatekintünk az előző tanévre, ahol voltak elsősök, akkor igen, ezek a számok nagyon-nagyon magasak, de azt gondolom, hogy azon nem kell nagyon csodálkoznunk, hogy ezek a számok ekkorák, hiszen belelettek tulajdonképpen kényszerítve a gyermekek és a szülők abba, hogy 6 éves korban el kell kezdeni az iskolát.
5: Igen, mert ugye ez nem akarom, nem akarom alapon megy, hanem ez kötelező.
6: Így van, 2020-tól kezdődően a 6 éves gyerekek iskolába járnak, míg korábban, mondjuk akkor, amikor tényleg én voltam ilyenkorú, vagy a mi gyermekeink, akkor ugye ott a szülőnek az óvodapedagógussal együtt volt arra lehetősége, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a gyermekünk szerintünk alkalmas-e arra, hogy iskolába járjon, és ebben az óvodából kaptunk ehhez nagyon jó tanácsokat, hiszen akkor ugye írtak írásos jellemzést a gyermekekről, erősségeikről, gyengeségekről. Egyébként nagyon sokan akkor is mondjuk nem értettek egyet azzal, hogy az óvónő milyennek látja a gyereket, aztán okosabb óvónők azért el tudták azt magyarázni, hogy az, hogy a gyermekedet te otthon a saját környezetedben milyennek látod, az ugyanolyan fontos, hogy hogy működik a gyermek úgymond nélküled, vagy a saját kortársai között, ami a gyermeknek egy másik arca.
5: Ez volt az iskola érettségi szint felmérő?
6: Így van, pontosan.
5: Miért marad ez most el? Mert most automatikusan 6 éves mennie kell. Hát, mi változik?
6: Igen, hát ez nyilván nem változott semmi, a gyerekeknek a képességei azok, ahogy annak idején különbözőek voltak, és voltak, akinek azt mondtuk, hogy inkább maradjon még egy évet, mert mondjuk a beszédfegyelme, vagy a motiváltsága, vagy a szókincse, vagy mondjuk a finom motorikája a kezének, ami az írásnak ugye az egyik alapja, vagy esetleg a gondolkodási szintje még nem megfelelő a saját életkorához, vagy a képzelettársításai, vagy a feladattudata, hogy neki amit meg kell oldani, vagy azok az ismeretek, ami az életkorának megfelelően már meg kell lenni, azok esetleg hiányosak voltak, vagy még az akaratlagos figyelme még nem volt fenntartható, vagy a figyelme nem volt irányítható a gyermeknek, akkor mondjuk ebbe azt lehetett mondani, hogy érjen még egy évet, azt mondtuk, hogy hadd játszon még a gyermek egy évet, és azért azt gondolom, hogy akkor azt nagyon sok család látta annak idején, hogy az ő úgymond visszatartott gyermeke egy olyan osztályban, ahol nagyon sokan viszont 6 évesen kezdték el az iskolát, ott azok a gyerekek, akiknek volt lehetőségük még egy évet érni, ők ügyesebben vették, ők nekik már ez nem játék volt, hanem vették komolyabban az iskolát, tulajdonképpen ők nem buktak meg, mert nekik ez már akkor tudott fontos.
5: Meg visszaemlékszem arra, hogy akkor volt még egy ilyen felkészítő is, mert ugye akik így 7 évesen mentek iskolába, vagy később születtek, azok számára már a szülők elkezdték ott ezeket a dolgokat. Mire oda került a gyerek, hogy az elsőbe bement, a többiek még ott tanulták, hogy hogyan kell az A betűt görbíteni, ők már írták az egészet folyékonyan, stb. Ilyen emlékeim vannak.
6: Így van, na most ezek tulajdonképpen egy az egyben elvesztek, és akkor most kezeljük úgy a gyerekeket 6 éves kortól, hogy ő már biztosan iskola érett, ami egyébként pedig láthatóan nem. Azt mondjuk kevesebben tudják, hogy ez ellen azért lehet lépéseket tenni, és itt lehet azért fellebbezéseket is benyújtani abban, nyilván nagyon jól megalapozva és megindokolva, hogy miért kell mégiscsak maradni a gyermeknek az iskolában, de ezzel nagyon sokan
5: egyébként... Mármint az óvodában.
6: Bocsánat, az óvodában, hogy ne menjen iskolába, így van. Tehát, hogy azért ezzel nagyon sokan nem élnek. Én azt gondolom, hogy itt, amikor a tanév elején járunk, és valakinek első gyermeke van, azért lehet arra figyelni, és nagyon jó árgus szemekkel nézni a saját gyermekemet, hogy jó helyen van-e, mert most, hogyha azt mondjuk, hogy most már iskolába jár, akkor nem biztos, hogy nekünk sikerült egy jó iskolát választani, és addig, amíg egy településen van két iskola legalább, addig lehet másik iskolába is iratni a gyermeket. Ettől nagyon sokan egyébként félnek, mondván, hogy ha itt ilyen, akkor a másik iskolában miért lenne más. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy gyermek rosszul érzi magát egy iskolában, vagy nem teljesít úgy, hogy a szülő gondolja, vagy véli, hogy a gyermekétől egyébként nagyobb siker is elvárható, akkor ez a legkevesebb traumát jelenti egy ilyenkorú gyermek számára, hogy 3-5 hét után mondjuk átkerül egy másikba.
5: Tehát akkor merjenek változtatni?
6: Azt gondolom, hogy igen, a gyermekek lelki világa még azért, és a hozzáállása még van annyira flexibilis és plastikus, hogy ők azért itt tudnak nagyon jól változni, főleg akkor, hogyha kiderül, hogy abban a közegben, ahol ő van, ott ő mondjuk nem érzi jól magát, mert mondjuk van a tanítónéninek egy olyan személyisége, ami mondjuk nagyon-nagyon nehezen fogható a gyermeknek, vagy olyan gyermekekkel összezárva, akiknek a gondolkodásmódja, az agresszív, vagy éppen a viselkedésükben megjelenő bármilyen elem a te gyereket számára teljesen idegen. Tehát itt figyeljük azt, hogy hogyan kapcsolódik a gyerek a felnőttekhez, hogyan kapcsolódik a kortársakhoz, hogy képes-e önállóan megoldani feladatokat, vagy a legalapvetőbb feladatokban is segítenem kell, meg tud-e nyílni a gyerek a többiekkel, mennyire tudjuk a figyelmét lekötni, érkeznek-e a tanítónéni vagy tanítóbácsi felől azok, hogy 10-15 perc után már a gyerek elfárad és nem tud mit kezdeni. Vagy amit mi nagyon sokszor jön, hogy olyan agresszív megnyilvánulási formákat mutatnak a gyerekek, ami nem volt rájuk jellemző, földhöz csapja önmagát, vagy a táskáját, vagy agresszíven összefirkál valamit, vagy széttép, és ugye ez elmehet még egészen addig, hogy mondjuk az éjszakai bepisilés is újra megjelenik a gyermeknél, mert már azt mondjuk, hogy évek óta erre nem volt példa. Tehát itt elég széles a skála abban, hogy hogyan tud egy gyerek jelezni abban a tekintetben, hogy nem vagyok a helyemen.
5: Hogyan értesülhet erről a szülő vélhetően úgy, hogy sokat beszélget a gyerekkel, ugye?
6: Pontosan. Tehát az első front az nyilvánvalóan az, hogy egy szülő vagy egy édesanyja anélkül is tudja, hogy a gyermekével nagyjából mi van, hogyha a gyermek még nem beszélt semmit. Mert nem kéri a kakaóját, mert nem nézi a kedvenc meséjét, mert nem játszik azzal a játékkal, amit eddig nagyon szeretett, eddig rajzolgatott, most nem érdekli a dolog, tehát azért szavak nélkül is a szülő ismerheti a gyermekét, hogy itt valami megváltozott. És ha valami megváltozott, akkor azt kutassuk ki. Nyilvánvalóan nem arról beszélünk, hogy leültetjük a gyermeket az asztal másik oldalára, és faggató kérdéseket teszünk fel neki, hanem elmegyünk játszani, elmegyünk egyet fagyizni, elmegyünk egyet bringázni, és közben a gyermek könnyebben megnyílik, és olyan dolgokat is elmond, amit esetleg egy asztalnál való beszélgetésben, ami már mondjuk egy felső tagozatosnál vagy középiskolásnál működik, egy ilyen kisgyermeknél ezek a direkt kérdések nem feltétlenül jönnek ki. Illetve az is, hogy nagyon jó, hogyha mondjuk ismerjünk olyan osztálytársat, aki mondjuk óvodatárs volt, és tudunk azzal a gyermekkel beszélgetni, hogy milyennek látja a mi gyermekünket az óvodában. Ha van egy jó kapcsolat már a tanítónénivel, akkor azt is meg lehet kérdezni, hogy hogy viselkedik, mit lát ő. De a legfontosabb, hogy a szülő mit tapasztal a saját gyermekével kapcsolatban.
5: Nagyon jót írt az egyik szülő, azt írta, hogy az ő gyermeke, amikor hazamegy, akkor tanít. Tehát a babáknak is, hogy ő is
6: tovább,
5: beült.
6: Tovább viszi a napot.
5: Aha. Igen, és beült, és ott szembesült azzal, hogy a tanító néni vélhetően nem megfelelő hangnemben kiabált, és itt jöttek rá arra, hogy elkezdett ő ettől félni, ettől az egész mindentől, mert ugye jöttek a drukkos jelek még, és most, ahogy olvasom, hogy emiatt ők iskolát is váltottak. Tehát azért vannak így okos rávezető jelek.
6: Azt gondolom, hogyha most arról a hallgatók itt végig pörgetik magukat, akár otthon hallgatják ezt a beszélgetést, akár autóban, akkor hogy mindenkinek felvillan egy olyan tanítónéni, akit nagyon szerettünk, aki hozzánk tartozott, akiről tényleg, hogy annak idején mondták, a második anyánk volt, és nekem is vannak olyan emlékeim, akitől rettegtünk, ha megjött, mert megcsípett a folyosón, mert a naplóval fejen vágott bennünket, vagy rendszeresen a 5 kilós kurcsomóját megrendítette, és hozzánk vágta a tanáripattól, és úgy húztuk el a fejünket, hogy nem minket találjon el, tehát azt gondolom, hogy mindenkinek az életében azért ott vannak, felnőttként is 50-60 évesen is tudunk arról beszélni, hogy voltak olyan pedagógusok, akikhez kapcsolódtunk, mert azt éreztük, hogy szeretnek bennünket, és nekik bármit megtettünk, mert úgy itt jött később, hogy nekik is tanultunk, és voltak azok, akiket majdnem azt mondom, hogy szinte rémálomszerűen kerültünk. Ebben például egy ilyen szituációs gyakorlat nagyon jó, amikor a gyermeket beleültetjük a tanítójának a szerepébe, és akkor meglátjuk azt, hogy mi történik ott.
5: Fú, de érdekes üzenet jött most szerintem egy izmos apukától, mert mit kell ezzel ennyit foglalkozni, majd megkeménycik, majd felnő.
6: Igen, van olyan, akire azt lehet mondani, hogy majd teher alatt nő a pálma. Itt mondom még egyszer azt, hogy a szülőnek kell azt nagyon jól látnia, hogy ez egy olyan zökkenés, amit egyébként ez a gyermek túl fog élni, hiszen nyilván őszi iskola kezdés az trauma, innen is indultunk el, de a traumáknak a megélése, vagy a traumáknak az elhordozása, ott van a különbség. Tehát nyilván nem arról beszélünk most, hogy vannak apró problémáink, de hát ez nyilván ezzel a fajta változással együtt jár. Igen, ezzel jár sok minden, de van egy sor olyan dolog, ami nem feltétlenül fog helyére kerülni, anélkül, hogy nem segítünk a gyermeknek ebben. Végső esetben iskola változtatással együtt is.
5: Aha. Hozzáteszem azt, hogy a szakemberek ilyenkor azt nyilatkozták, hogy ilyenkor ősszel nagyon-nagyon megnő az eset számá, mint a pszichológusok meg a különböző ilyen mentális szakemberek, mert hogy ilyenkor azért tényleg nagyon sok gyerek megy oda különböző problémákat, tehát ez valós akkor ez az egész.
6: Valós, most ugye mi a kicsi elsősökről beszéltünk, de egyébként nagyon-nagyon sokszor ugyanekkora, vagy ehhez nagyon hasonló akadályt jelent az általános iskolából a középiskolába való bekerülés, amikor már nem kezét csókolom, hanem jó napot kívánok, ahol már nem tanárnéni van, hanem tanárnő, és

Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És akkor már is nézzük, milyen üzenetek jöttek. Négyesről jött az első üzenet, Bocskai kert. Ez már ugye nem Szabolcs megye, de én azért figyelnék rá. Itt a Véda előtt figyelnek a rendőrök. Vásárosnamény felé tartva, Bogtalóránt házát elhagyva, a 41-esen is aktív a figyelem. Egyébként a 4-esen Kisvárda előtt is hasonló a helyzet. Ez nagyjából ott a temető előtt van, sebességmérés várja itt. A helyzet ugyanez Nyírtasnál, a 4-esen szintén mérik a sebességét. Az üzenetek felől ennyi. Egyébként én nagyon figyelnék a trafiboxokra, mert hát itt is jöhetnek büntetések, illetve ne feledjük el, hogy a Védában is látnak az autóba, és hát innen is jöhetnek a bírságok a kézbe tartott eszközök kapcsán. Jó, már a kiegészítéseket, üzeneteket 33-33-103-9. Folytatjuk dalokkal, itt van nekünk Sean Paul, hogy énekeljen méghozzá Beyoncé-vel, a Bon Bon és a hétvégi királylány szintén bekészítve, és nézzük, hogy mi a helyzet a Brent olaj, illetőleg az üzemanyag kapcsán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elképesztő, hogy mi van a piacon, és mégis stagnálnak az üzemanyagok Magyarországon, ez nagyon-nagyon jó hír. Nem mondanám olcsónak az üzemanyagokat, de ettől sokkal-sokkal drágábban is tankoltunk már. 6.36 a benzin, 709 forint a gázolaj. Ez már durván egy hónapja, vagy talán két hónapja is így van. A Brent olaj most egyébként egy kicsit mérséklődő tendenciában, de továbbra is nagyon borsos áron vásárolható, $101 felett vételára, és a mai napon ettől volt sokkal több is, $103-104, a tegnap esti percekben pedig egészen $108-ig felszaladt az ára, ez azért nagyon rossznak mondható. A forint USA dollár helyzete sem a legrózsásabb, de mi mindig elégedettek lehetünk 324 forintos vételárával. Az USA dollárnak a tegnap kora este és a hajnali órákban ez közel 330 forinton állt, azóta egy kicsit javítottunk. holtankoljak.hu infókiegészítések még itt. Egyébként, ha valami történni tudja, beszélünk róla. Andris hozza a legfrissebb híreket, mi meg tájékozódunk tovább, hiszen van miről beszélni. Ugyanis megváltozott az ügyfélfogadási idő a kormányablakokban, már is hozom az infót.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
7: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
8: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
6: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
9: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Medve bukkant fel megyénkben, a függőségek kerültek fókuszba, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakmaterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei megszerzésére, írja az unidep.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
5: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
10: És most néhány szó az időjárásról. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk, 5 perccel nálunk szólnak most is a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Azonnal nézzük a hírt. Méghozzá a kormányablakok nyitvatartási ideje kapcsán, ugyanis itt van egy kis finom hangolás, egy kis módosítás, melyet érdemes figyelni. Rihanna énekel addig, ez az SOS.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

A Men in Black a filmnek is nagyon jó, és szerintem a dal is jól sikerült. Will Smith énekelt, Horváth Tamással pedig megszakadt. A kormányablakokban pedig azért készülni érdemes, mert van egy kis változás, és ugye nem mindegy, hogy mikor megyünk ügyeket intézni. Általában a dolgaink határidősök, így pedig jó, hogyha tudjuk, hogy mikor mehetünk, mikor intézkedhetünk. Hát van egy kis változás, méghozzá technikai és szervezési okok miatt október 5-től. Tehát tegnaptól módosult az ügyfél szolgálati nyitva tartás, mely felől tájékozódhat a Best FM oldalán, ezt talán most így végighadarni nagyon felesleges info lenne. Minden esetre nagyon jó, hogyha a kormányablakokban időpontot foglalunk, mert akkor egyrészt nem kell várakozni, másrészt nem megyünk akkor, amikor zárt ajtók vannak. Ez is óriási segítséget jelenthet egy jól időzített ügyintézéshez. Minden info fent a Best oldalán. A megszakadt jön Jerry Halliwell, aztán pedig majd, ha csak azért is szerelem, Art Avenue dala.

Pure Love, Crystal Waters-től. Itt a legnagyobbak között ezt is meghallgattuk. A parkoló zónákról is beszéltünk már, és azért hát lassan-lassan lejár a türelmi idő. Ilyenkor, amikor újabb és újabb parkoló zónákat élesítenek a városban, akkor általában egy-két hét türelmi idő mindig van. Hát ennek a végéhez közeledünk, úgyhogy érdemes figyelni, készülni, hiszen újabb zónák vannak, ahol fizetnünk kell. Például az Ószülő, a Kert utca és a Szántó-Kovács János utcákban, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatójában ez olvasható, mert egyébként megtalál a Best FM oldalán. Ószülő utca belvárosi szakasza, Dózsa-György utca és a Ferenc körút közötti részről beszélünk. Kert utca 2-től 20-ig, Szántó-Kovács János utca 2-től 18-ig. Itt kell fizetni tehát már október 1-től, és ugye a két hét próbaidő úgymond lassan-lassan letelik. A lakás környéki bérletek kiváltásánál pedig nagyon kell figyelni, hogy kinek a nevére szól a forgalmi engedély, mely csak ő válthatja ki ezeket a lakás környékiket, és nyilvánvalóan ott kell, hogy lakjon, úgyhogy itt azért lehetnek még csavarok, mi is beleszaladtunk majdnem, de hát időbe kell tájékozódni. Itt a Besten ezt meg is teheti. Aztán folytatjuk négy ütem Subbies Monster-rel. My, Armin van Helden dala, aztán pedig majd Olai Bolya is énekel. Jön az édes méreg.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Olajiboly a dala édes méreg, ezt hallottuk, ez pörgött le, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban a hét közepe a szerda, ami azért hűvösebb reggeleket kínál már nekünk. 5 fok reggeli startban, és 27-28 fok alakulhat a legmelegebb órákban. Talán ez a hét legmelegebb napja, aztán majd innen jön a durva visszaesés. Csütörtöktől már nagyjából 10 fokkal leszünk, ez alatt a csúcsértékeket tekintve az érkező hidegfront miatt. Legalábbis ez a friss előrejelzés. Egyébként a csütörtök, a péntek, a szombat, a vasárnap esővel és széllel vár minket, így az adatok szerint. Úgyhogy ezzel kell nagyjából számolni, a holnapi napot még ki kell használni, és ünnepelni kell Amáliát, ő a névnaposunk, jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. És már is hozom a dalokat, a Nagy Jali féle reptéren sétálhatunk, aztán pedig itt lesz az Embertelen dal, az Átirat, és majd IMF dala is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, onnan is tájékoztat minket, aztán pedig funky dalok érkeznek, a Night Shift is készül, White Boy indít néhány perc múlva, úgyhogy ezért is érdemes velünk maradni, minket hallgatni, megszakítás nélkül jönnek a jó kis dudolós dalok, a folytatás tehát ez, én pedig már búcsúzom. Holnap délután, a szerda délutánja is a miénk 2 órától számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
5: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi kórházban. Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, újabb görög táncház Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi Józsa Andrásta kórházban. A lelki egészség világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújthatnak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár Beregmenyei Oktatókórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a Nagykálói Sánta Kálmán tagkórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait, a Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádiónak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője.
7: A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedés biztonságot.
6: A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncházat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Többször megzavarják a felhők a napsütést, de csapadék nem várható Nyíregyháza környékén, így is 25 fokig melegszik a levegő. Napnyugta után viszont gyorsan hűlni kezd, hajnalra 6 fokra csökken a hőmérséklet. A légmozgás most még nem lesz jelentős, de a hét második felében megélénkül a szél, és egy hidegfrontnak köszönhetően záporok alakulnak ki, majd hirtelen megtorpan a felmelegedés. A csütörtöki 26 fokos csúcs után pénteken legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen, gyakorlatoztak a nagykállói önkéntesek, remekeltek a tőrözők. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Megtartották a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a Nyíregyházi Sportcentrum tőrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Andor kiválóan helytállt a felnőttek között, fegyelmezett, koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21. Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a Sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. És most néhány szó az időjárásról. Éjszakára kiderül az ég, szélcsendes, nyugodt idő várható Nyíregyháza környékén, hajnalban 6 fokig hűl le a levegő. Holnap még újra elérjük a 25 fokot, sőt csütörtökön még ennél is melegebb lehet, péntekre azonban szembetűnő változást hoz egy hidegfront. 20 fok alá csökken a hőmérséklet és az eső is elered, még hétvégén is előfordulhatnak záporok. A folytatás már ősziesebben alakul, 20 fok fölé már nem igazán melegszik és egyre többször hullhat majd csapadék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Medve bukkant fel megyénkben, a függőségek kerültek fókuszba, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakmaterület legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei megszerzésére, írja az unideb.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: És most néhány szó az időjárásról. Éjszakára kiderül az ég, szélcsendes, nyugodt idő várható Nyíregyháza környékén, hajnalban 6 fokig hűl le a levegő. Holnap még újra elérjük a 25 fokot, sőt csütörtökön még ennél is melegebb lehet, péntekre azonban szembetűnő változást hoz egy hidegfront. 20 fok alá csökken a hőmérséklet és az eső is elered, még hétvégén is előfordulhatnak záporok. A folytatás már ősziesebben alakul, 20 fok fölé már nem igazán melegszik, és egyre többször hullhat majd csapadék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: olvastam, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi kórházban. Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, újabb görög táncház Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi Józsa Andrásta kórházban. A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújthatnak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Oktatókórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a Nagykálói Sánta Kálmán tagkórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait, a Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádiónak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője.
3: A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedés biztonságot.
2: A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncházat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Éjszakára kiderül az ég, szélcsendes, nyugodt idő várható Nyíregyháza környékén, hajnalban 6 fokig hűl le a levegő. Holnap még újra elérjük a 25 fokot, sőt csütörtökön még ennél is melegebb lehet, péntekre azonban szembetűnő változást hoz egy hidegfront. 20 fok alá csökken a hőmérséklet és az eső is elered, még hétvégén is előfordulhatnak záporok. A folytatás már ősziesebben alakul, 20 fok fölé már nem igazán melegszik és egyre többször hullhat majd csapadék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Őszi véradás a Nyíregyházi Egyetemen, gyakorlatoztak a nagykállói önkéntesek, remekeltek a tőrözők. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Megtartották a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rátermettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléte nélkül is végezhetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Mozgalmas és eredményes hétvégén vannak túl a Nyíregyházi Sportcentrum tőrözői, több helyszínen is pástra léptek a versenyzők. A felnőtt magyar kupán a mindössze 17 éves Stern Nándor kiválóan helytállt a felnőttek között, fegyelmezett, koncentrált vívással a 15. helyen végzett. A női mezőnyben Hansl Lilla a 21. Kulcsár Dorka pedig a 36. helyet szerezte meg, tudatta a Sportcentrum. Somorján a serdülők között pástra lépő Farkas Hédi második lett. A versenyzők felkészítését Bernát Zoltán végezte. És most néhány szó az időjárásról. Éjszakára kiderül az ég, szélcsendes, nyugodt idő várható Nyíregyháza környékén, hajnalban 6 fokig hűl le a levegő. Holnap még újra elérjük a 25 fokot, sőt csütörtökön még ennél is melegebb lehet, péntekre azonban szembetűnő változást hoz egy hidegfront. 20 fok alá csökken a hőmérséklet és az eső is elered, még hétvégén is előfordulhatnak záporok. A folytatás már ősziesebben alakul, 20 fok fölé már nem igazán melegszik és egyre többször hullhat majd csapadék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

zenék, változatosan. Best FM. Best FM. Like no other. Flawless.

0: Center.
1: A legjobb átadjuk.
2: A leghallgatottabbak.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM, Best FM,

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazatalál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun, says,
2: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. A
3: legjobb kedvenced.
2: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a Best FM.
1: A Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: éjszaka pedig a rádiót hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.